0: kortákon keresztül felajánlott visszaváltási díjakból az év első felében. A felajánlások a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, valamint az SOS Gyermekfalvak munkáját segítik. Az SOS Gyermekfalvak a 2025-ben indított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább, amely Kecskeméten és környékén segíti a hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a gyermekek családból való kiemelése. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően a Mosolyra Váltó program indulása óta már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. A Sziget Fesztivál alapítója szerint nem lesznek áram vagy víz problémák a rendezvényen. Gerendai Károly a sajtóbejáráson elmondta, a fesztivál annyi saját agregátorral rendelkezik, hogy akár a teljes áramigény 95%-át is fedezni tudná, de valószínűleg nem kell majd bekapcsolni őket. Több helyen saját költségen locsolóhálózatot építettek ki, víztartályok is vannak, és a por miatt nagyobb területen fektettek le járólapokat a nagy színpad előtt. Idén nem számít teltházas napra a szervező, a napi 60-70 ezer látogatót tartaná ideálisnak. A program már szombaton elindul egy külsős rendezvénnyel, lesz mínusz egyedik és nulladik nap is, a sziget hivatalosan kedden kezdődik a hajógyári szigeten. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok száp és kvad kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárhatják. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között vasárnap és a következő hétvégén. A jelzett időszakban a 2B villamos két szakaszon, Pesterzsébet Pacsérta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel. Érkeztünk Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és az a három nagyon kedves úriember, aki most itt minket meglátogatott, hát egyenként is hatással képesek lenni a kulturális életre, de akkor hadd adjam meg a tiszteletet először, mert mindenkit mindjárt bemutatok, de Meződi Józsefet nagy szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál.
1: Hát már régóta terveztem ezt a találkozást, úgyhogy örülök neki. Én fel tudom sorolni álmomból az apostol összes diszkográfiát, még a kislány vigyázt is, mindent tudok.
2: De azért van, amit nem tudsz.
1: Biztos, hogy van olyan, mert miért ne lenne, de szívesen tanulok. Örülök a találkozásnak. Igen, az apostol együttes ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és hát ha már ikonokról beszélünk, akkor hadd köszöntsem azt a két úriembert is, akik most nem először vannak ebben a műsorban, valószínűleg nem is utoljára. Lehocki Erik és Kecskés Gábor, nagy szeretettel örülök nektek. Köszönjük, akik
3: szépen
1: szintén a kultúrára esküdtetek fel, meg arra, hogy közösséget építetek mindenhol, ahol erre igény van, és azt gondolom, hogy hát a fővárosban aztán nagy igény van erre, főleg a mai világban, amikor ugye minden, már ott van a telefonunk, az információs stráda, mindenfajta információ jön, nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy kinek higgyünk, mit csináljunk, de lassan már a barátainkkal is ott tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak olyan kulturális események, ahol azonos gondolkodású emberek együtt tudnak lenni, például egy apostol koncerten.
2: Hát ugye? Igen, egy apostol koncert az egész izgalmas tud lenni.
1: Hát évtizedek óta.
2: Igen, az 55 éve.
1: Szívből gratulálok.
2: Éppen most az 56-at töltjük. Hál' Istennek rátaláltunk a fiatalokra, akik nekiálltak, és elkezdték istápolni az együttest, úgyhogy végre nem nekem kell szervezni a fellépéseket, hanem most már csak megmondják, hová kell menni, és akkor csak
1: oda. Most az apostolnak valaha volt menedzsere?
2: Nem nagyon. Mi voltunk a Németh Zolival
1: ketten,
2: és
1: igen, így tudtam én is.
2: Mi vettük fel a telefont, igen.
1: Aha. Na most a két úriember, most először is akkor a bizalmat nézzük, jó? Hogy, hogy alakul ki a bizalom ennyi évtized után? Hát hogy jött ez a két fiatal ember?
2: Én a papáját ismertem meg az Eriknek tulajdonképpen, és akkor egyszer csak valahogy az történt, hogy ők ilyen szervezéseket végeztek, és felajánlották, hogy nem akarjuk, hogy legyünk társak, és akkor persze azt mondtuk, hogy igen. Legalábbis én azt mondtam, hogy igen, a többiek meg nem tudtak mit csinálni, mert ha én azt mondom, hogy igen,
1: akkor a főnök.
2: Igen, akkor igen.
1: No, majd egy picit közelebb legyetek kedvesek a mikrofonhoz, mondom a két fiatal embernek, hogy csak hogy a hallgatók is halljanak mindent, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy kimentem itt a stúdió elé,

0: Értetek, és mind a két fiatal fatternak hívott.
1: Hát ez elég régóta.
0: Tudom, hogy mindenki így hív, de hogy például az, hogy ők így hívhatnak, az egy bizalmi?
1: Igen.
0: Lépés
1: igen.
0: volt a részedről?
1: Hát vannak még olyanok, akik még bizalmasabb neveket is kaphatna engedélyeznek. Tehát gyakorlatilag az öregnek meg faternak hívnak Pesten, mert mikor én az Apostol együtteshez kerültem, akkor én már 32 éves voltam, úgyhogy ő hozzájuk képest én egy mély hülye voltam.
0: 32
1: már.
0: Évesen megkaptad a fater?
1: Igen.
0: Neve, na, oké. Okay. Időben. Ennyi idő alatt hozzá lehetett szokni.
1: Há, hogy ne.
0: Ti is hozzászoktatok ahhoz, kérdezem a két fiatal embert, hogy megvan a bizalom?
2: A bizalom abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy ha szabad ilyet fogalmazni, vagy mondani, hogy a kémia az egyből megvolt, uh-huh. a jó értelembe vett kémia, és igazából az első másodperctől gördülékenyen megy a munka. Uh-huh. Most az, hogy faternak hívjuk-e a fatert, az igazából picit ilyen fura volt, hogy Józsi, itt is mondták, persze. hogy nem, ő hát nem a Józsi.
1: Józsi bácsi, azzal kedvencem. Ja,
0: okay. Nincs Józsi bácsi.
1: Nincs.
0: Oké. Okay. No, de azt a hallgatóknak mondom, amikor Erik és Gábor legutoljára itt jártak, Idol vagy Idol Management, kinek hogy tetszik, ugye a ti cégetek, arra tettétek fel a hát ha nem is az életeteket, de egy szeletét, hogy mindenfajta kulturális programot szerveztek. Igen, itt Budapesten is. Elhozzátok meg, vagy megmutatjátok a kultúrának azt a részét, ami minőségibb, ami szerethetőbb, és akkor ebbe kapcsolódott az Apostol együttes. Biztosra lehet menni az Apostollal? Kérdezem tőletek. Tehát ez egy jó márkanév?
1: Hát ezt én tőlem ne kérdezz.
0: Nem, ezt tőlük kérdezem, ja. aztán majd mondod te is.
1: Én dicsérem magamat.
0: Ha kell is. Az ön marketing a legfontosabb a mai világban. Szóval Gábor?
3: Teljes mértékben így gondoljuk, hogy az Apostol az egy nagyon jó márkanév, nagyon jó brand. Azért is álltunk bele teljes mellszélességgel, válszélességgel a projektbe, mert mi is hiszünk bennük. Uh-huh. Nyilván én is ezen nőttem föl, tehát az Apostol uh-huh. zenéken nőttem föl, de szerintem ezt Erik is elmondhatja magáról, és azt vesszük észre, hogy reneszánszát éli az együttes, tehát annyira van igény az Apostol koncertekre, hál' Istennek, hogy valahova vissza kell mennünk jövőre, akár vidéki várost is említhetnék, de azt veszük észre, hogy tényleg van igényre, szeretik őket, és egyre több fiatal jön el a koncertre. Nyilván a célközönségünk nem feltétlenül a fiatalság, de azt veszük észre, hogy nyitottak a új generációk is a minőségi zenére.
0: Na, nem véletlenül jöttetek így együtt, mert hogy itt nem messze a rádiótól lesz egy nagy koncert.
1: Igen.
0: A momot.
2: A Székesfehérváron.
0: Ott is lehet. De. Ott is szól a rádió.
1: Hát nézd, az igazság az, hogy valamilyen okból kifolyólag a rádiók ilyen nem nagyon játszanak az Apostol együttes nótáit, hál' Istennek. Így a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy mi el
0: kell,
1: tudjuk
0: hogy
1: el.
0: Okay.
1: És akkor így könnyű.
2: Ami a hátrány, az az előnye.
1: Így okay. van, pontosan. És ez tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy részünkről, hogy csináltunk egy nagy koncertet a sportaréna, paplászló, igen. És ott a csomó ember nem fért be. Volt ugye, tele lett a nézőtér, és volt egy csomó ember, és írták nekünk ilyen e-maileken, hogy mikor fogunk játszani megint Pesten, és akkor Erikék felvetették ezt a MOM történetet, és akkor mondtuk, hogy hát egy kicsit tudod, az ember ilyen félősen csinálja Pesten ezeket a dolgokat.
0: Na de mi? Hát egyszer bementek az arénába, ami egy jóval nagyobb, itt a momkultot, azt tudom, hogy a momkultot azért szeretik nagyon, mert elérhető.
1: Igen.
0: Mármint abban, hogy a közönség létszámát tekintve. Tehát, hogy azzal olyan nagyon sokat nem kockáztattok.
1: Nem, figyelj, Én nem kockáztatásról beszélek, hanem arról, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy most csináltunk egymás után két nagy koncertet, és akkor...
0: Ja, értem, oké.
1: Most, hogy akkor hogy kíváncsi, de úgy tűnik, hogy kíváncsiak
0: hát
1: rá.
0: Ha 55 éve kíváncsiak, gondolom most nem marad abba. Tehát, hogy tényleg az ember ezzel hogy van, hogy megszületik egy sláger, ami bizonyít évtizedek múltán is minden korszakban, de ahogy megkérdeztem őket, hogy mármint a fiatal embereket, akik most egyengetik az apostol útját, hogy lehet-e biztosra menni az apostol névvel, például az apostol slágerekkel lehet biztosra menni?
1: Egész biztos. Egész biztos, hogy biztosra lehet menni. Mert én ugye látom, hogy a fiatalok is, meg az idősek is éneklik azokat a nótákat, amiket a mama, meg a nagymama, meg a család énekelt, meg meghallotta, és meg automatikusan megtanulják ezeket a nótákat, úgyhogy nekünk ezzel nincsen semmi baj. A koncertnek az utolsó 10 nótájából nincs olyan, egy van, amit nem énekelnek, de az egy ilyen lírai produkció, és az...
0: Ott szemérmesek. Nem akarom sírni, nem?
1: Igazán, hogy az egy pozánszólósos történet, ja, hát okay. Úgyhogy okay. Nem fér vele.
0: Okay.
1: De ha nagyon akarnám, akkor meg tudnám őket énekeltetni már, hogy a közönséget, csak hát ez itt nem illik oda.
0: Okay, megértettem. Erik, te is ismerted az apostol dalokat?
2: Persze.
0: Na, persze.
2: Okay. Hát nálunk igazából ilyen családi olyan szintű kötődés alakult ki, hogy hát anyának a kedvencei. Uh-huh. Tehát a mai napig is hát megy veletek az összes koncertet. Tehát legutóbb is Gödöllőn volt veletek. Persze. Meg nyilván tényleg. Ahová mi szervezzük, meg ami olyan is neki is elérhető távolságban van, ő megy. Tehát ő,
0: na de látjátok, hogy tényleg ez, ugye Gábor kezdte mondani, hogy a fiatalok is szeretik a dalaitokat, de hogy ezért tettetek ti tudatosan lépéseket, vagy ez megy magától, ez automatikus, hogy generáció.
1: Tehát igazándiból nagyon tenni nem lehet. De ha valami tetszik, nézd, én úgy veszem észre, hogy ez az fajta zene, ami most uralkodik a médiában, meg mindenhol, ez egy nagyon jó dolog, ezt meg lehet tanulni, és akkor később elfelejtjük az egészet, de az, hogy ilyen szerelmes nótákat mondjuk, amiket mi játszunk, azok mindig emberségről szólnak, tehát embereknek a kapcsolatairól, barátságról, ilyesmiről. Tehát most a mostani stílus az ehhez messze van, ettől nagyon messze van, és időnként az embereknek előbb-utóbb előjön az, hogy hát megfognám a feleségem kezét, vagy valami. Na éppen tegnap haragszom rá, és én azt szoktam figyelni, hogy azok az emberek, akik azért mennek el, mert az asszony azt mondja, hogy ma pedig most megyünk koncertre, és látom, hogy karba tett kézzel néz így kifele, hogy inkább a kocsmába lettem volna, hogy minek kell nekem itt lenni, a végén meg megfogja a felesége kezét, és együtt mennek haza. Tehát azért, ha ezt el tudom érni, akkor ennél nagyobb öröm nincs.
0: És ez a legtöbb, amit lehet, ez meg úgyis
2: öröklődik. Meg amit ugye Gábor is mondott, hogy meglepő módon, tehát amire te is most reflektáltál, hogy meglepő módon ilyen 16-18 éves kortól fölfelé jönnek, és nem egy koncert képünkön látjuk azt, hogy tele van fiatallal. Van, aki a nagymamát kíséri el, van, aki a szüleivel jön, de volt olyan is, aki ugye párban, tehát szerelmes, ahogy Fater mondta, szerelmes párként jönnek el. Trendi lett, úgy látjuk, hogy trendi lett megint a régi szép szerelmes daloknak a hallgatása, fogyasztása.
1: Hála Istennek.
0: Hála Istennek, persze. Na de hogy milyen jó, hogy ezért nem kell görcsölni. Az ember teszi a dolgát, aztán ez egyszer csak felfedezik a kincset.
1: Így újra. Van, csak itt az egyetlen egy probléma nekünk, a mi részünkről, hogy hogyan rakjuk össze a programot, hogy benne legyenek az, ami biztos nyerő nóta, és hogyan lehet, ugye, mert azért másfél órát játszunk, azért ott van olyan nóta, amit esetleg nem ismernek.
0: Kislány, vigyázz, benne van?
1: Az most már nincs.
0: Na miért? Legjobb dalotok. Tele van jó fúvós megoldásokkal.
1: Igen.
0: Tegyétek Igen. vissza.
1: Jó.
0: A setlistbe. Ki találta ki a momot egyébként? Vagy a Momkult Bergen koncert.
1: Gábor.
0: Gábor?
3: Az én ötletem volt, igen. Mindenféleképpen szerettünk volna egy budapesti helyszínt. Úgy éreztük, hogy az együttes megérdemli a fővárosi jelenlétet, és rengeteg vidéki nagyvárosba eljutunk.
0: De mindenhova ti viszitek az Apostolt?
3: Hát a vidéki turnék alkalmával így igaz, igen. Van még egy-kettő olyan fellépés, amit a Faterék leszerveztek előttünk, a megjelenésünk előtt, de igyekszünk teljes körűen az együttes mögött állni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igen, mindenbe picit bele.
0: Tehát az Apostol a zászlós hajó most a vállalkozásotokban, meg a...
1: Erre nem fogok válaszolni, mert akkor én majd visszakérdezek.
2: Most már azért is válaszolunk. A Faternak mondom, hogy igen. Egyébként igen, tehát most ugye a vidéki turné alkalmával azt hiszem most 52 helyszínnél tartunk.
0: Komolyan?
2: Aha.
0: Az óriás.
1: Fizikálisan azért ez megterhelő.
0: Elhiszem.
2: Így van, volt olyan, Hát igen. Tehát a 90% az telt ház, hát volt, ahol dupláztunk is, tehát igazából a szeretet, ez tényleg minden városban kivétel nélkül, és folyamatosan jönnek a social médiára az üzenetek, az e-mailek.
0: De akkor a Gödöllőt is ti szerveztétek?
2: Mondjad?
0: A Gödöllőt
2: nem,
0: is,
2: az egy másik. Az még Fater, tehát ahogy a Gabi is mondta, tehát az előttünk azért lett kötve.
0: Láttam pont egy óriás plakáton az M3-oson.
1: Ja, ilyen, ők tették ki. Nagyon.
0: De ott vagytok mindenhol, ez a lényeg.
1: Hát nem mindenhol, mert például a pesti viszonylatban mondjuk a Szigeten még egyszer se játszottunk.
0: De az hiányzik?
1: Nem tudom, mert a Kordáéktuk kezdve mindenki volt már a Szigeten, és nem tudom, most új vezetőség van a Gerendai, aki volt valamikor, hát most nem tudom.
2: Na, hát majd a két akkor ez a felkérés ember. Volt, tehát ezt ilyen burkolt célzásnak
0: éreztük. Ezt a műsort a szakma hallgatja, igen. Ezt csak mondom.
1: Igen, csak az egy, én szerintem az egy olyan mérföldkőszerűség történet, hogy mondjuk az, hogy a Barba meg Ráva nem hívnak meg, azt én meg tudom érteni, de nem is nagyon biztos, hogy én szeretnék oda menni, de teljesen más közönség. De azért egy ilyen szigetfesztiválon azért vegyes a fölvágott, tehát sokféle fajta ember van, és azért ott az érdekes megmutatni az emberek magát, hogy le tudja vonni azt, hogy hol van hiba, vagy hol van luk, vagy hol kéne valami más csinálni.
0: Ugye itt mindenki vidéki a stúdióban, hogyha jól tudom. Tehát mindenki vidékről származik. Igen. Akkor most talán adekvált a kérdés, tehát nem ördögtől való, ha azt kérdezem, hogy amikor elmentek egy Apostol koncerten, mindenhova elmentek a két fiatalt kérdezem? Persze. Tehát kísérítek a zenekart. Meg lehet az ország részeket különböztetni a közönségi reakcióját illetően? Van különbség a pesti reakciók meg a vidéki reakciók között?
1: Hát nekünk igazándiból, ha ez jó kérdés egyébként. Tulajdonképpen két dolog van, ami nekünk nem nagyon megy. Az egyik az a Pest, tehát a budapesti fellépések.
0: De senkinek.
1: Valahogy nagyon nem akar ez összejönni. Ugyan csináltunk már egy 6 nagy koncertet, a legnagyobbat azt 99-ben csináltunk.
0: Hát abból lemez is volt.
1: Abból lemez is volt, meg tévéfelvétel is volt, meg a Demisussos is volt, meg én is voltam. Úgyhogy az egy nagyon nagy sikerű előadás volt. Aztán még egy hely van, Pécs, ott születtem, és azt az Istenek nem lehet, én nem tudom.
0: Ja, hogy a proféta, nem tudsz profétával válni.
1: Igen, saját, igen. De hát ez van, ezt így
0: kell. Akkor mi volt Salgótarjánban? Volt már Apostol?
3: Persze volt, igen. Hatalmas teltház.
0: Mert ugye a két fiatalember Salgótarjánból jött, csak ezért.
3: Így igaz. Mi azt tapasztaljuk, hogy bárhová megyünk, az a szeretet, ami övezi, amiről már beszéltünk is, az együttest, és ezáltal minket is, mert mit hozzájuk csatolnak, úgyhogy nekünk is jól esik az a hatalmas szeretet, amit kapunk a Faterékon keresztül. Tehát mindenhol azt tapasztaljuk, hogy hatalmas a szeretet. Ez viszont minden ország részben picikét másabb, másabbul élik meg az emberek. Tehát van, ahol hatalmas buli van, állóvastaps, ahol olyan a közönség, van, ahol kicsikét szolidabbak, máshogy fejezik ki az elégedettségüket, de mi az alap mindenhol az, hogy hatalmas szeretet, és alig bírjuk a fatert elrángatni már a koncert utáni dedikálás, fotózkodásról.
1: Én megszoktam annak idején már, de 50 éve megszoktam.
0: Na de azt szoktad meg, hogy autogramot kell?
1: Igen, hogy lemegyek a közönséghez. Vannak emberek, akik ilyen védőőrizetbe mennek lefele, és akkor nem
0: meg
1: szabad.
2: Most már most te is, tehát kőkemény szekus melót is vállalunk olyankor.
1: Igen, ott szoktak állni, de
0: tényleg ilyenkor a női rajongók is ugyanúgy ott vannak, és...
1: Persze.
0: És ugyanazok a félmondatok is megvannak?
1: Mindenféle félmondat van.
0: Aha, gondoltam, oké.
1: Okay. Visszatérő félmondatok is van. De igazániból...
0: Ezért akartam mindig rockstar lenni.
1: Igen, nem olyan nagy... De lenne nehézséged az innek, azért van ebben egy kis munka is, nem elég sok. Tehát gyakorlatilag én mindig lemegyek és beszélgetek a közönséggel, ezért gyakorlatilag napra kész vagyok a környezetbe is, tehát hogy tudom, hogy egy városban vagy egy faluban mi történt, meg elmondják, meg mit tudom én, és én ott állok, gyerekek már mennének, én még mindig ott állok, aztán írkálom alá, meg fényképezem.
0: De megszoktad a fotókat és a szelfiket?
1: Persze.
0: Hogy most gondolom
1: az... az a dolgom.
0: Oké, na, látod, milyen szépen mondod, tanulhatnának tőled a kollégák.
4: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, ennek a három úriembernek, akik egy ügyet képviselnek, meg még inkább örülök. Meződi József Fatert, az apostol ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és az Idol vagy Idol Management két fiatal vezetőjét, Lehoz Kérdiket és Kecskés Gábor, örülök nektek is. Közös az ügy, hogy közösséget építsetek az apostol rajongokból, még nagyobb közösséget, eddig is volt nagy közösség. De most ugye próbáljátok ezt az új generációnak is átadni. Lesz egy koncert, de mondjuk már, hogy mikor?
2: Ha már így együgyűek vagyunk.
1: Hogy eddig nem mondtuk el.
2: Igen. Szeptember 12-én jövünk a Momkultba. 5 órai kezdettel csapjuk meg az első koncertet. Bízunk benne, hogy első koncertet, tehát azért is viszonylag korai az időpont,
1: ja,
2: tehát az 5 óra.
1: Így akkor duplázni.
2: Így van, hogy megnézzük, hogy tudunk-e duplázni Budapesten. Ez igazából az együttesnek is, illetve nekünk is egy visszacsatolás lenne magáról, a fővárosról, hogy tudunk-e egyet összehozni. Vidéki városban már volt dupla.
1: Ugyanígy, úgy néz ki. Volt egy első, és aztán
2: ott Egerben azt hiszem, hogy 6 óra akkor kezdtük az elsőt, és 8:30-kor a másodikat, úgyhogy közte volt egy 15 perc huszonás.
3: A nagy halál. Ez a nagy halál.
1: De főleg az énekesnek, nem?
3: De igen, ez a nagy halál. Akkor már mikor mondják, hogy lesz még egy előadó, Jézus Mária.
2: Hát akkor látod a személy, hogy ilyen vérbe forog.
1: Hát oké, de hallom a pályatársaitól, hogy akik mondjuk ilyen csinálnak hasonló nagy arénákat, amiket ti is csináltatok, hogy ott a próbán le kell énekelni ugyanazt a koncertet. Persze. Tehát két koncertet kell leénekelni.
3: Így van.
1: Tehát akkor neked most ugyanez van ezeken a dupla.
3: Hát igen, csak ezek gyakorlatilag, hát van amelyik rövidebb, van amelyik hosszabb, ezek általában ilyen másfél órás, 90 perces.
1: De például ilyenkor, amikor első koncert van, akkor neked figyelni kell arra, hogy ne használd el minden energiát.
3: Hát ez egy technika. Aha. Az énekesnek kell lenni egy olyan technikájának, hogy főkészül arra, hogy végig tudja fizikálisan is végig tudja állni, meg mozogni, mert azért valamit kell. Én nekem most, hogy egyébként fáj a csípőm, de az nem jelent semmit.
1: Csak akkor mi, beveszed a gyógyszert rá, vagy
3: igen,
1: koncert előtt? Tényleg?
3: Igen. Muszáj, mert ez egy ilyen műtét előtti pillanat, amikor meg akarják csinálni a csípő, protézist akarnak betenni. De
1: hát, hát az idő, nem?
3: De mostan nem lehet.
2: Elkészülünk a következő 10 évre.
1: Na, látod, milyen? Ezért kellene.
3: Igen,
1: ők pozitív fiatal emberek.
3: Hát fiatalok még, hát figyelj, hát nekik még előttük az élet.
1: Na, kérdezem őket, akkor Gábor most hozzád, hogy sokat mesél a régmúltról?
4: Igen, isszuk a szavait, mondhatom azt, nagyon sok
1: esetben. Már lassan könyvet tudnátok írni.
4: Igen, nagyon sok esetben leülünk és beszélgetünk, és nem is kell őt kérdezni, mert ugye annyira szeret mesélni, és mi örömmel hallgatjuk, hogy olyan sztorik, olyan dolgok történtek meg velük, hogy tényleg. Van, ami hat fül között marad, van, ami pedig publikus, de sokat nevettünk, meg nagyon sok mesét hallunk tőle, úgyhogy mi nagyon szeretjük, igen.
3: Majd egyszer csinálunk egy könyvet, de én nem biztos, hogy én fogom megírni. Én majd csak elkezdem mondani. Aztán valaki majd kiválogatja, hogy mi az, ami fontos.
2: Én tudok ajánlani egy nagyon jó írót egyébként neked.
3: Igen?
1: Jó, majd ezt külön megbeszéljük. Ezt külön megbeszéljük.
2: Igen, most a reklámait így bebetúzkoltuk.
3: Nincs elég bajom most még.
1: Na látod, még ez is.
3: Még ez is.
1: De az legyen a legnagyobb baj, hogy a közönséggel találkozunk. Igen. Nem te mondtad?
3: Igen.
1: Ez a dolgod.
3: Az a dolgom.
1: Erre esküdtél fel.
3: Igen, annak én annak idején, amikor Pécsen még zenekarom volt ott a Rózsakertben, meg a Pannonia bárban, meg mit tudom én, ott én arra jöttem rá, hogy nekem az a dolgom, hogy szórakoztassam a közönséget, ahogy tudom, és lehetőleg a legjobban.
1: Tehát ez egész jól bejött.
3: És kész, és azóta is.
1: Nem?
3: Én ezzel nem.
2: Igen, letolt egy pár bulit azóta.
1: Tehát, hogy most oké, értem, hogy nem lett proféta az ember a saját hazájában, de nem is érzed, hogy büszkék rád? Vagy menet közben se érezted, hogy büszkék
3: nem,
1: rád?
3: Nem, Pécs az egy érdekes, ez egy tükeváros, ahol az emberek máshogy élnek, az ott lakó emberek. És ott rengeteg egyetem van, meg minden, úgyhogy ott az fiatalok, azok meg csak a fiataloknak a helyére járnak.
1: Ez csak onnan származol.
3: Így van, tehát igen, de...
1: Most én Salgótarjánban éreztem mindig ezt.
3: Jó, de olyan régen eljöttem már onnan, hogy már én is.
2: De érdekes egyébként pont a Pécs, hogy bárhová. Tehát, és most
1: tehát próbálkoztatok bevinni a postolt Pécsre?
2: Persze, ezt most vagy kivágod, vagy nem, majd ezt eldöntöd.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
2: Köszönöm szépen. Innen is csókoltatjuk a pécsieket.
1: Nem baj az, ha eljut
2: hozzá. Nem, tehát igazából tehát bármelyik városban oda csörgünk, küldünk egy e-mailt, hogy figyelj, vinnénk az apostolt, persze, milyen időpontra szeretnétek, tehát mindenki ilyen tárt karokkal, ragyogó szemekkel vár minket, Pécset kijöjt, tehát oda nem kapunk időpontot, úgyhogy az ilyen furi, de
1: na jó, tehát akkor vannak közös.
2: De például nézd meg Győr, tehát igazából egy fiatal pezsgő város az is, és hát igazából megszóltak minket, hogy hát nem a Richterbe kellett volna 600 nem tudom hány főnek szervezni, ami 2 hét alatt csonteltház lett, ráadásul karácsonyi időszak előtt lett teltház, hanem hát az Audi arénába kellett volna, úgyhogy most egy Audi arénával azért már nem próbálkozunk, de visszamegyünk ősszel megint Győrbe, ugyanúgy a Richterbe.
1: Szuper. De előtte még itt lesz a szeptember.
2: Szeptember 12. Szeptember 12. Jövünk 5 órakor, vegyétek nagyon a jegyeket, hát tudunk egy jó duplázást
1: csinálni. Monkult apostol. Ezt majd néhányszor még el fogom mondani, hadd maradjunk
3: jó,
1: meg.
3: Hát
1: a, majd kiposztolom.
3: Segítek
1: a misszió.
3: Én már felejtek, tudod. Nekem van egy naptáram, ezt itt így fogom, és akkor, hogyha valami van, azt mindig beírom, és akkor innen tudom, hogy mi van. De ha ez nincs nálam,
1: akkor nem tudom. Na jó, de arra emlékszel, hogy Pestet meg kell hódítani. Azt mondtad, az egy feladat, meg Pécset is. Úgyhogy megvannak a célok a hármas, a triumvirátusnak.
3: Igen, ez még a bakacs listán ott van.
2: És közben belökött nekünk egy szigetet.
1: Ja, de. Meg a sziget is, bocs, hát azért mondom, mert itt vannak a pesti, mik ezek ilyen megmászandó hegyek? De milyen jó, hogy még 55 év után is arról tudunk beszélni, hogy még meg kell mászni bizonyos hegyeket.
3: Hát az élteti az embert, én szerintem, hogyha nem tudsz magadnak föltenni elérendő célokat, akkor az egész nem működik. Tehát akkor az ember nem tud működni. Akkor tud működni, hogyha mondjuk tüdőgyulladásra fekszel a kórházba, és ott azon agyalsz, hogy a 2 hét múlva nem tudom én, hol Nyíregyházán lesz egy koncert, hogy ezt meg kéne csinálni valahogy akárhogy. És akkor máshogy állsz az egészhez hozzá. És akkor valószínű, hogy meg is fogod tudni csinálni.
1: Abszolút. Ezt. Ha itt lennének a többiek, az Oliék, akkor ugyanezt mondanák, mint te?
3: Azt nem tudom. Figyelj, emberek válogatják. Az Oli az most a legyező kiállításokkal van elfoglalva. Ugye van neki egy fantasztikus legyező gyűjteménye, és most volt egy bemutató először Pápán, aztán Pesten, most azt hiszem Kecskeméten vagy valahol, és most egy ilyen országra viszik
1: hát
3: el.
1: Hát van szívügye mindenkinek.
3: Igen, mindenkinek van valami.
1: Akinek de a közös nincs szívügy az meg az apostol?
3: Hát igen.
1: Na, ami most már tiétek is, a nézek Gáborra meg Erikre. Van kedvenc dalotok? A zenekartól?
3: A vége.
1: Ja, a finálé.
4: Számomra nincs, mert én azért szeretem elsősorban az apostolnótákat, mert mindegyiknek van mély mondani valója. Tehát nem bántva a mostani kor zenéit, de azért régebben sokkal mélyebb dalokat írtak, sokkal nagyobb mondani valóval, és nagyon nehéz lenne kiemelni szerintem egyet abból a sok remek műből, amit a Faterék énekelnek, de szerintem ezzel bárkit megkérdezik.
1: Komplett az életmű.
4: Így igaz.
1: A diszkográfia.
4: Bár kaptunk tőle egy felajánlást, hogyha esetleg lesz egy szabad 5 percünk, nézzük már meg azokat a dalokat, amit esetleg még nem annyira hype-oltak fel, vagy nem annyira koncerteznek vele, hogy nézzük már át, hogy melyikből lehetne csipegetni. Úgyhogy az a hány órás anyag, az még átnézésre van.
3: Hát az, amiket nem játszunk.
1: És hogy azt visszahozni a köztudatba?
3: Most egy nagy divat az, hogy olyan régi nótákat nézd meg, hát a kordáiknak is elővettek egy olyan nótát, amit soha nem játszottak gyakorlatilag. Csak
1: és azt senki nem tudja, hogy azt nekem köszönheti.
3: Igen?
1: Ezt elmondtam már sokszor, hogy hogy volt.
3: Hát meg a Máté Péter.
1: Hát a Máté Péter, hát az az alap. Na de ugyanaz volt, mint az apostol lemezek, hogy én ezt otthon hallgattam gyerekként. Aha. Pontosabban édesanyám hallgatta. Igen. Ezért mindent tudtam, hogy melyik lemezen mi szerepel.
3: Igen.
1: És amikor én ezt a Schwabinak mondtam annak idején, mentek a megasztárok. még akkor egy másik médiumnál dolgoztam, és én voltam a Megasztár felelős. Tehát ott kellett lennem a Megasztáron minden héten, és nagyon untam, hogy külföldi dalokat énekelnek. És mondtam egyszer a Schwabinak, hogy ezek mind bűn rosszak, miért nem magyar dalokat nyomatnak? Uh-huh. Szóval, na majd, ha egyszer mutatsz nekem olyan dalt, mint a Zene nélkül mit érek én, majd akkor dumálj. Mondom, tudok egyet. 1980 szeptember volt lemez, a fekete borítós, ott találod a B oldalon a repteret. Mondom, ugyanaz az ember írta Máté Péter, csak éppen Korda énekli. Meghallgatta, hú, azt mondja, ez nagyon jó. És aztán ez a dal lett, a Kordáik a föld világ körül volt egy ilyen műsor. Igen. Annak a főcindulán, és onnantól indult el.
3: Hát igen.
1: Ez az egész.
3: Igen.
1: Na, de ahhoz kellett valaki, persze, aki emlékezett rá.
3: Így van, azért mondtam, mert én nem tudom kiválasztani, ugyanis
1: én de mi a létráról választunk egyet, ami nem jön be?
3: Nem csak a létráról, ez úgy van, hogy én nem tudok erre mit mondani, mert én mindegyiket szeretem. Aha. De nekem kellett fölénekelni, és én a nótákat általában Szenes Iván írta a szövegeket, és az Iván, amikor írta a szövegeket, azt nekem magamévá kellett tenni, és föl kellett énekelni azt, amit én érzek. Uh-huh. Tehát ez egy érdekes dolog. Most ez gyakorlatilag minden nóta, 2-3 nóta van, ami nem nőtt a szívemhez, de a többi mind.
1: Értem.
3: Tehát én nem tudok kiválasztani azt, hogy mi lenne az. A kívülállóknak könnyebb ez az eset, mert ugye először hallja, és abból könnyebben ki tudja mondani.
1: Tehát itt van ez a két abszolút mai gondolkodású fiatalember, Erik és Gábor, úgyhogy akkor megvan a feladat, valami kóprodukcióban összehozni a faterékat, feldolgozni egy régi.
2: Hát, mindenféleképpen, de hát van mai feldolgozás a Pixával.
3: Ja.
2: Bizony.
1: Ja, tényleg.
2: Bizony.
1: Látod, a régieket fel tudom sorolni azonnal, már az újakban már én is elbukom, de akkor van ilyen.
3: Igen, van.
1: Oké. Hát akkor csinálj nekem még egyet.
2: Igen.
1: Legyen addig, amíg még valami be nem robban megint. No, majd tehát akkor szeptember 12-e?
3: Igen,
1: Momkult, 17 órai előadásokra még kaphatók jegyet, úgyhogy éljenek vele, kedves hallgatóink, és hát akkor igyekezzenek, hogy megtöltődjön a második is, hadd legyen, de arra akkor edzened kell. Menni fog?
3: Szerintem igen.
1: Oké. Mert hogy kellenek a mérföldkövek.
3: Hát persze, hogy kellenek.
1: Egy zenekar 55. évében
3: így
1: is.
3: Van, mert azok visznek előre. Hát, ha nincsenek előre kitűzött célok, akkor a zenekarnak nem sok.
1: Ti minden héten van. Találkoztok? Csak kérdezem.
2: Hát valamikor virtuálisan, személyesen, de változó.
1: Mióta tart ez a...
3: Ez?
1: A kooperáció.
2: Éve kezdtünk el erről beszélgetni első körben.
1: És mindenki elégedett az elmúlt egy évben?
3: Bárhogy ki mindenki.
1: Én hát ilyen. A hárman, akik hát itt vagytok.
2: Szerintünk ja, ők, igen, a közönség igen.
3: Többi meg...
1: Nem számít.
2: Hát első körben 10 vidéki helyszínnel szerettünk volna elindulni, és amit mondtam is... Igen, és hogy jöttek be innen, és akkor mértük fel az igényeket, hogy melyik városból jött be a legtöbb.
1: De sejtettétek, hogy ez lesz?
3: Igazándiból nem. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy amikor az 55 éves koncertet megcsináltuk, akkor aki csinálta a koncertet, tehát aki létrehozta a koncertet, az elkérte a mi listánkat, hová kellett volna menni játszani. Aha. És mi azt leadtuk, azt a listát, amiből aztán nem lett semmi, úgyhogy megcsináltuk a koncertet, és akkor jöttek az Erikék, akik fölajánlották, hogy ők segítenek nekünk ebbe a történetbe, és onnantól kezdődött az egész, és ott lett ez egy ilyen szuper barátság is, mert ők tudják, hogy tudták, hogy minek, most ebben nagyon szarba vagyunk, bocsánat.
1: Értem. És köszönöm az őszintesség.
3: Hát ez van, és akkor abból kellett előhozni valamit, hogy a zenekar legyen játsza, mert az összeszervező, akikkel mi kapcsolatba álltunk, azok mind azt mondták, hát azt mondtátok, hogy utolsó koncert, mert ugye az volt az,
1: igen, emlékszem.
3: Az utolsó cirkusz. Tehát ez nem értették, hogy mi csak azt akartuk ezzel jelezni, hogy nagy csarnok
1: világos. Okay.
3: Nem játszunk többet, de ezt félreértették, mert gondolom voltak egy csomóan, akik ezt direkt félreértették mindenkivel, és innentől kezdve ott álltunk üres.
1: Egrekedve.
3: Úgyhogy mindenki visszamondta.
1: De ez a generációs különbség, ez jót tesz nektek?
3: Nem tudom, hogy lesz.
1: Nincs ezzel probléma.
3: Nekem semmi probléma.
4: Okay. Abszolút
3: hát
4: nincs.
3: Gyerekeim
4: abszolút
3: lehetnének.
1: Hát ezért nagyon kérdezem, akkor jó így.
3: De nem.
4: De nem.
1: Na jó, nagyon örültem nektek. Hát jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Sok csillogó szempárt szeptember 12-én a Momkultban is, itt Budapesten, nem messze a rádiótól, kedves hallgatóink. És aztán mindenhol, ahol az apostol feltűnik az országban, azt keressék az Idol vagy Idol menedzsmenten keresztül. Meződi Józsefnek nagyon köszönöm.
3: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Az apostol ikonjának, Kecskés Gábornak és Lehocki Eriknek.
4: Köszönjük szépen.
1: Úgyhogy tőlük most köszönjük, elköszönök. Megyünk tovább, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mezőti Józsefnek, Lehoczki Eriknek és Kecskés Gábornak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza parlamenti frakciója. A kormány elállt a több százmilliárdos zuglói irodavásárlástól, a fejlesztő jogi lépéseket tervez. Vasárnap folytatódik a karbantartás az M2-es metró vonalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A KDNP frakció vezetője a Fidesz elleni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A Mi Hazánk szerint alkalmatlan az államfői tisztségre, a Fidesz frakció szerint pedig a Tisza bábja lesz megválasztása esetén. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros központ iroda komplexum beruházásától a fejlesztő cég. Az adásvételi előszerződés továbbra is hatályosnak tekinti, és igényei érvényesítése érdekében jogi lépéseket tesz, közölte a vállalat pénteken. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a NER közeli milliárdos vállalkozó Balázs Attila tulajdonában lévő Bayer Construct csoport építette fel. Az elkészült fejlesztés a Bosnyák tér mögötti közel 7 hektáros területen fekszik. Magába foglal 7 hatalmas irodaházat, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Korzó üzletközpontot. Az elkészült épületeket az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Márfiház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club szombaton az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az esemény sorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi középpontba. A tájékoztatás szerint augusztus 13-án a tradicionális dél-amerikai gitárzene különleges darabjait bemutató Kafuné zenekart és a Sárik Péter triót hallhatja a nagy közönség, valamint felcsendülnek a Balázs József trió jazz dallamai is. A további programok a fesztivál weboldalán olvashatók. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre mintegy 6 kilométeres könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Tücsi Mihály, science fiction író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között. A helyszínen pedig nagyméretű távcsövekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Augusztus 9-én vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Levettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az áporda, esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a hár.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangoképgyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét, a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva, Berecz a kameralencséjén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött felsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangokép gyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vérző vaddisznó sétált a Kossuth téri metró mozgó lépcsőjén. Országos melegrekord dőlt meg, 27,2 fok volt hajnalban Budapesten. Új rock musicalt mutat be a Budapesti Operett Színház Mohácson. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren szombaton. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították. Az esetről több videó is megjelent az interneten. Az egyiken a vaddisznó a metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között. Péntek hajnalban újabb meleg rekord dőlt meg. Budapesten a Lágymányosi mérőállomáson mindössze 27,2 Celsius fokig hőlt le a levegő. Ez az érték nem csak a fővárosban, hanem országosan is új csúcsot jelent az augusztus 7-ére vonatkozó legmagasabb minimum hőmérsékletek listáján, írta a Magyar Távirati Iroda a Hungaromet közlése alapján. A korábbi országos rekordot 24,3 fokot Kaphegyen mérték 2015-ben, míg a budapesti csúcsot 23,5 fokkal szintén Lágymányos tartotta 2013 óta. Augusztus 10-től hétfőtől jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten és térségében. Az István út és a Pozsonyi utca felújításához kapcsolódó munkák, a villamos pálya karbantartások és a párhuzamosan zajló közúti beruházások miatt torlódásokra, hosszabb menetidőre és lassabb buszközlekedésre kell számítani, írja a BKK. A 12-es, a 12A és a 14-es villamosok nem járnak, helyettük pótlóbuszok közlekednek. A gyorsabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében a BKK azt javasolja, hogy aki teheti, augusztus 10-e és 19-e között a metrót válassza vagy alternatív útvonalon közlekedjen. Augusztus 13-a és 24-e között látogatható a Fényerőmű című kiállítás az Inotai Hőerőmű monumentális ipari tereiben, ahol a kortárs fényművészet és az épített örökség találkozik. Hazai és nemzetközi alkotók helyi specifikus installációi alakítják át az egykori erőmű sötét csarnokait, fényhang és mozgóképes vizuális térélményé a fesztivál kísérő programjaként. A kiállítás keretében augusztus 20-a és 22-e között családi napot rendeznek, interaktív műhelyekkel és kreatív foglalkozásokkal. A Mohácsi csata 500. évfordulóján augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A címszereplő II. Lajost Tassonyi Balázs, Habsburg Máriát Nagy Alma Virág, II. Ulászlót pedig Szomor György alakítja. Az ingyenes szabadtéri előadás esőnapja augusztus 30-a. A Rock Musical kőszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: Sláger FM.
2: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sőt

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétség kívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekcióban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baleset és életveszélyes gyalogát kelni a Dunána Sziget Fesztiválra. Felszámolták a Hős utcai nyomortelepet. 900 fiatal vett részt a közép-európai cserkés dzsemborin. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baleset és életveszélyes gyalogát kelni a Dunána Sziget Fesztiválra, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett szombati gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas-Béla sétánytól gyalogát lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre, azonban ezt senkinek sem javasolják. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területre kerítést helyeztetett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Arról is tájékoztattak, hogy a honvédség továbbra is szállít vizet Szentendrére és Tahitót faluba. Az adatszolgáltatások szerint 1156 helyszínen volt vízosztás, 753 helyszínen pedig párakapu üzemelt délelőtt. Lebontották a kőbányai Hős utca nyomor telepének második, egyben utolsó még álló épület tömbjét is. A telepen mindennapos problémát jelentett a drogkereskedelem és a kábítószerfogyasztás, de rendszeresek voltak az utcai összetűzések és a prostitúció is. A környéken közlekedő járókelőket szintén gyakran vegzálták. Az egyre rosszabb állapotú épületek az utolsó időszakban már a legalapvetőbb lakhatási feltételeket sem biztosították. A kiürülő helységeket illegális lakásfoglalók vették birtokba, majd csekély összegekért adták tovább nincstelen, mély szegénységben élő embereknek. Akadtak lakások, amelyekben nem volt világítás és fűtés, sokszor pedig még nyílászárók sem. Az első épület korábbi elbontása után most a második háztömb is eltűnt. A bontást a környékbeliek megkönnyebbüléssel fogadták, ezzel fizikailag is megszűnt a 10. kerület hírhet lakótelepe. Sűrített menetrendelés, éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös hív a szokásosnál gyakrabban jár. A Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat visz az Óbudai szigetre, a 6-os villamos pedig éjszaka és hétvégi menetrend szerint közlekedik. Az augusztus 10 és 16 között érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. Elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutatóűrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, kétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem sötét verem, bele.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki, a háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú, mérsékelt szél lesz jellemző, csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29-35 fok között valószínű.
2: Kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékeny utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton továbbra is egy irányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben, a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel már is indul a sláger hétvégén. Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Nelly Furtado és a Man Eater, tartsanak velem és ébredezzünk együtt. Jó reggelt!

Dimitrik itt a Sláger FM-et hallgatják. Korai fényekkel találkozhatnak a korai kulturális központban. Több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be idén nyáron a korai kulturális központ kiállító terét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A korai fények a Jinju sejemlámpásai című tálat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs korai vizuális kultúrát. Mindez a korai kulturális központban látogatható. Itt a Sláger FM-en pedig már is érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Bombor, Radis Gig és a Rabot vagyok. Ez már is most nálunk. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez volt az emberek és a süd a nap szólt itt a Sláger FM-en. A Sláger hétvégét hallgatják, a stúdióban pedig Csáka Attila, nem sokára fél hét lesz majd. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss információk az utakról, akkor azt várom SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Mindjárt a Back to Black és az úgy vártalak szól, de csak az időjárás jelentés és a közlekedési infók után itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt! A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: hétvégét és szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, a Unik és a Csillagtenger szólt itt a Sláger hétvégében, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, 8 órától pedig majd érkezik a Kóstolj meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk. Én Csáka Attila vagyok, a Follow the Flow és a Szélcsend pedig jön az órazárásaként, mindjárt reggel 7 lesz, jó reggelt!
1: A legnagyobb magyar sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takat.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják. A szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei évfüredi borásza Koroncai Martin lett, a városborának pedig a Balogh Pince 2025-ös olasz rizsling dőlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kis Vince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton továbbra is egy irányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Két után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek a stúdióban továbbra is. Csáki Attila, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és a The Dead Dance, Szesszal már is elsőként ébredezzünk együtt. Jó reggelt!
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét és jó pihenést a Sláger FM-et hallgatják, és egy szuper hír, két premier is lesz majd Veszprém Balaton Field Picnic-en augusztus 27 és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. A premier előtt láthatja a közönség a Dobókatai és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet, emellett itt debütál az Időről időre hangolva is a Föld és a Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönség találkozott, koncertek, szakmai beszélgetések és gyerekprogramok is várnak mindenkire majd Veszprémben és Balatonfüreden, mindez augusztus 27 és 29-e között. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos most érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek, illetve a legnagyobb ébresztő slágerek. A Rick Astley és a Together Forever-szal már is most nálunk. Jó reggelt és ébredezzünk együtt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez volt David Guetta és Sia közösen, a Titanius volt az ébredés mellé nálunk. Nem sokára 7:30 lesz, majd 8-tól érkezik a Kóstoljuk meg gasztronomiusorunk Mautner Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy tartsanak velünk. Ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is, majd hozom Miley Cyrus slágerét mindjárt a Midnight Sky szól nálunk. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben, a Nagy Tétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben, a Nagykőrösi úton továbbra is egy irányú kifelé, a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben, a Városmajor utcában, a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben, a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Olivia Dean szólt az előző percekben, ez volt tőle a So Easy. Nem sokára pedig reggel 8 óra lesz, majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk. Ismétlése Mautner Zsófival és vendégével, úgyhogy kezdünk nem sokára. Én Csáki Attila vagyok, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as. Ray Parker Junior és a Ghostbusters. Ez zárja már is most nálunk az órát. Tartsanak velem a következő órában is, jó reggelt.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első azért.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Rengeteg helyen osztanak vizet az országban. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. Új műhold irányító állomás épülhet Talján Dörögd és Öcs között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országszerte 2500 önkéntes kapcsolódott be a Tisza párt hőség idején szervezett vízosztási akciójába. A párt közlése szerint mintegy 100 000 liter ivóvizet juttattak el 350 településre. Az önkéntesek a helyi közösségek mellett mentőknek és tűzoltóknak is vizet osztottak, 50 Tisza szigettel együttműködve. A kezdeményezésben a párt országgyűlési képviselői is részt vettek. Az akció célja a rendkívüli hőség miatt leginkább veszélyeztetett emberek és a védekezésben dolgozó szakemberek támogatása. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. A hőség és a szárazság miatt különösen nagy a veszély, írja a Vehír. A napokban egy tehervonat meghibásodott fékszerkezete miatt Nádasladány és Pétfürdő között a vasútvonal mentén mintegy 20 km hosszan gyulladt ki a növényzet. Külsővatnál 20 hektáron égett a száraz fű, tarló, erdei ajnövényzet, valamint több szalmabála és egy használaton kívüli tanyaépület teteje. A vármegye más részein és több kisebb avar és mezőgazdasági tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A kiszáradt növényzetben már egyetlen eldobott cigarettacsik, egy forró kipufogó vagy egyetlen szikra is tüzet okozhat. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal járjon el a természetben és a mezőgazdasági területeken. Elkészült a műszaki szakértői vélemény a Veszprém mellett halálra gázolt rendőr ügyében. A dokumentum szerint a parkoló rendőrautó a működő fényhíd miatt egyértelműen észlelhető volt, a sofőr azonban több mint 4 másodperc késéssel reagált. Az áldozat családjának ügyvédje szerint ez önmagában is megalapozhatja a járművezető bűnösségét. Az ütközés ugyanis időben megkezdett fékezéssel vagy kormányzással elkerülhető lett volna. A szakvélemény szerint a sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetett. Figyelmetlenségének oka azonban továbbra sem ismert. A család a dokumentum kiegészítését kérte, mert nem tisztázott, hogy történt-e sebesség túllépés. A 22 éves zalavári Bálintot márciusban a 8-as főúton gázolták el, miközben társával egy szarvastetemet próbált eltávolítani az úttestről. Új műhold irányító állomás épülhet Talján Dörögd és Öcs között, a régi űrtávközlési létesítmény közelében. A csaknem 6 hektáros területen 4 egyenként 9-11 méter átmérőjű parabola antennát és egy kiszolgáló épületet alakítanának ki. A Hungaro Digital beruházása Magyarország önálló műhold irányítási képességét szolgálná. Az állami feladatokat is ellátó létesítményt vasbetontámfallal, kamerákkal, biztonsági kerítéssel és fegyveres őrséggel védenék. A nagyrészt automatizált állomás energiaellátását akkumulátoros és dízelüzemű tartalékrendszer is biztosítaná. A beruházáshoz módosítani kell a helyi építési szabályzatot és a terület tájvédelmi besorolását, jelentős helyi munkahelyteremtéssel azonban nem számolnak. Gyertyafényre vált át a Csopa-Kir esti az energiatakarékosság jegyében. A rendkívüli hőség miatt bevezetett takarékossági intézkedéshez csatlakozva a vendéglátóhely közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő napokban tudatosan csökkenti energia és vízfogyasztását. Ennek egyik leglátványosabb elemeként a megszokott világítás helyett gyertyafénnyel várja vendégeit. Céljuk a lehető legkevesebb víz felhasználása és az árammal való takarékoskodás. Arra kérik a vendégeket, hogy ne lepődjenek meg, ha az esti órákban nem a megszokott fények fogadják őket. Ezen a héten egyébként napközben zárva tartanak, este azonban 18 órától kinyitnak, a konyha pedig 23 óráig üzemel. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei-Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton továbbra is egy irányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, és indul a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival, és az ismétlésben Farkas Fruzsinával készült beszélgetést hallgathatják meg. Kelvin Harris, Katy Perry és Big Shane közös a szólásaként tartsanak velem. Én Csáki Attila vagyok.

0: reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, akik valószínűleg a vasárnapi ebéd főzése közben hallgatnak bennünket, és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, ahol a hazai gasztronómia legjobbjaival beszélgetek főzésről, receptekről, ételekről és az ezek mögött megbújó történetekről. A mai adásban először lesz olyan vendégem, akivel nem ételről, hanem italról fogunk beszélgetni. Vendégem pedig egy nagyon tehetséges, egy hihetetlenül tehetséges fiatal lány, a Gen Z, vagyis az új generáció, Z generáció képviselője, aki arról fog nekünk mesélni, hogy miért lett az utóbbi években rendkívül népszerű a kombucsa, a vízi kefir, ezek ugye olyan egészséges, természetes italok, fermentált italok, amiben nincsen alkohol. Fruzsi egyébként a párizsi tanulmányaiból, egyetemi tanulmányaiból landolt a gasztronómia világában, erről is beszélgetünk vele. Nagyon örülök, Fruzsi, hogy itt vagy most velünk, és mindig úgy kezdődik a beszélgetés, hogy megkóstoljuk azt az adott dolgot, amiről én azt gondolom, hogy a vendégem készíti a legjobban, és hát te ugye itthon a kombucsák és vízi kefirek koronázatlan királynője vagy, úgyhogy nyilván ezt kértem tőled. Úgyhogy miközben én megkóstolom az egyiket, légy szíves, tegyünk rendet rögtön a fejekben, egy kicsit pontosítsuk magát a terminológiát, hogy hát ha van olyan hallgató, aki most életében először ismerkedik meg ezekkel a szavakkal. Tehát kombucsa, vízi kefir, pontosan mi ez?
1: Sziasztok, jó reggelt! Én is köszöntelek titeket, és köszönöm szépen a meghívást. Kombucsa és a vízi kefir mind a kettő alapvetően fermentált ital, ami azt jelenti, hogy a fermentálás és az erjedés a szinonimák, azt jelenti, hogy van egy alapanyagunk, és mikroorganizmusok segítségével az átalakul és másféle alapanyagok és anyagok jelennek meg benne. A kombucsa az alapvetően egy fermentált tea. Tehát itt, amit kóstolni is fogsz, ennek kamilla adja az alapját, illetve van benne zöld tea is, és ez egy ilyen 5-10 napon keresztül erjed, és utána lesz kész egy ecetes baktériumok által elkészített ital, úgyhogy
0: valójában ugyanaz a kémiai folyamat, mint ami mondjuk a kovászos uborkánál történik.
1: Teljesen
0: ugye?
1: Ugyanaz, vagy ami a bornál
0: vagy
1: történik.
0: Ami a bornál. Bocsánat, nem ugye, akartam. Szabad a, csak, hogy ezt tegyük
1: de
0: helyre.
1: Az erjedést, amúgy pláne a magyar gasztronómiában nagyon sok helyen talál. A fermentációval, kovászos uborkánál most így nyár vége felé azért mindenhol látjuk, hogy még mindig kint vannak az üvegek, az is egy fermentációs folyamat, savanyú káposztát a magyar gasztronómia alapja, és alapvetően Magyarország nagyon jó ígövön van ahhoz, hogy fermentáljunk különböző dolgokat, úgyhogy ezek se ilyen új keletű italok, nem most törnek be először, már évszázadokkal ezelőtt is fejlesztik a kombucsa készítést Magyarországon, és ahogy mondtad, ez egy fermentálási folyamat, tehát átalakulnak ezek az alapanyagok, kezdjük egy cukros teával, és a végeredményben pedig egy ilyen vibráló, savas, enyhén buborékos italt kapunk, aminek nagyon alacsony a természetes alkohol százaléka. Valójában, hogyha túlfogyasztod, akkor se lesz belőle problémád, vagy egy picit megfájdulhat a hasad, de ennyi. De hosszú távon egyensúlyt érdemes megőrizni ugye a mikrobiomunkban, és a kombucsa az le tudja uralni egy kicsit ott a területeket.
0: Na közben én megkóstoltam, most még egyszer iszom egy kortyot. Közben a hallgatóknak, akik most lehet, hogy csak annyit hallottak, hogy nyeltem egyet, de nem látják. Ugye, aki YouTube-on néz bennünket, az látja, hogy itt van velünk kettő üveg, ugye egy nagyon szép élénk piros színű, ennek mi a fűszerezése, ízesítése?
1: Ott fekete ribizli van benne, illetve rozmaring.
0: És a másik?
1: És a másik az pedig szencsa zöldtea és kamilla.
0: Szencsa zöldtea és kamilla.
1: Igen.
0: Kedve nagy kedvencem, erre majd külön adást fogok szegni, úgyhogy ebbe bele sem megyek az alföldi kamilla szépségeire.
1: Igen. A kamilla az egy nagyszerű gyógynövény, amit nagyon sokféleképpen használ.
0: Szerintem ugye a kombucsa fogalma az talán olyan, ami már azért úgy évtizedek óta azért itt volt, ismerjük, de valahogy korábban szerintem mindig úgy arra asszociált az ember, hogy ez valami olyan kékharisnyás, elvont, mutokos, nem tudom, dolog, reformkonyhához kapcsolódik meg minden. Ehhez képest az elmúlt években, főleg mondjuk az elmúlt 3-4 évben, igen, ez egy ilyen szuper trendi, nagyon hype volt a fiatalok és a gasztroszakma és évek körében is rendkívül elterjedt ital lett. Mi az oka annak, hogy ez átment egy ilyen fejlődési folyamaton, és most már ennyire vonzó?
1: Hát szerintem ez egy elég komplex okozati történet, de én alapvetően az okának a Covidot mondanám természetesen.
0: Igen?
1: Hát akkor kezdett mindenki újra fermentálni egyrészt, másrészt meg akkor kezdett el nagyon sok ember érdeklődni az egészséges életmód iránt. Megjelent a, és ezzel párhuzamosan orvostudományom éppen nagyon nagy fejlődésen megy keresztül, és a mikrobiomunkat nagyon, hát mikroszkóp alá vették, és elkezdték nézni, és elég aggasztó jeleket találtak a biológiai sokszínűségének, a csökkenésének a mikrobiomunknak, úgyhogy ezért is van az, hogy a összes fermentált étel és ital is ezáltal bejött így a köztudatba, illetve folyamatosan emellett meg van egy ilyen alkoholmentes forradalom szintén, ami mondjuk összekapcsolható nyilván az egészséges életmóddal, hogy egyre kevesebben szeretnének alkoholt inni, és ilyenkor alternatívákat keresnek, és ezek az alternatívák, mert van bennünk egy ilyen olyanféle komplexitás,

0: mint egy jó borban. Fermentálás miatt ugye olyan ízéket is észlelhetünk benne, ami alapvetően nem tartalmaznak, tehát mondjuk lehet, hogy ebbe a fekete ribizlis kombucsában nekem megjelenik egy kis megy, vagy más pirosbogyós gyümölcs ízjegye, ami alapvetően ugye nem nincsen benne, csak a fermentáció hozza elő.
1: Mindjárt folytatódik a kóstolj, megbasszom a műsorom, Lautner Zsófival itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják Mautner Zsófival, és a Farkas Zsuzsinával készült beszélgetés részlete folytatódik már is.
1: Majd erről az alkoholmentes jövőről, meg alkoholmentes generációról mindenképpen szeretnék majd még beszélgetni, csak hogy egy picit még a hallgatóknak kedvezünk, hogy légy szíves, oszd meg velünk, hogy hogyan kell elkészíteni, mert hogy egyébként ugye ezt otthon nagyon kevés beruházással és csak némi odafigyeléssel meg idővel gyönyörűen el lehet készíteni, és az mindenképpen egy sokkal gazdaságosabb alternatívája bármilyen bolti limonádénak, és hogy sokkal egészségesebb és fenntarthatóbb az egész biztos.
2: Igen.
1: Szóval mondjuk akkor kezd, nem tudom, melyik egyébként vízikefirrel vagy kombucsával kezdjen valaki.
2: Én vízikefirt javaslok általában a kezdőknek, mert az sokkal felhasználóbarátabb, abból a szempontból, hogy gyorsabb a fermentálási folyamat és nehezebb elrontani. Az elmúlt 4 évben egyszer-kétszer, hogyha félrement fermentáció, de az is ilyen ritkábbik eset. Alapvetően ugye, amire mindenképpen szükségünk lesz, az egy indító kultúra, ami azt jelenti, egy SCOBY, ez egy szimbiózis, egy baktérium és élesztő kultúrákból álló szimbiózis valójában.
1: Ez itt már elvesztettük a
2: fonalat. Igen, ez egy nagyon nehezen megfogható.
1: De várjál, nem az a vízi kefirhez, nem a japán kristály kell?
2: Igen, de az
1: tehát
2: is
1: a kombucsához kell a SCOBY, de ennek az ez a neve, SCOBY. Hogy SCOBY.
2: A vízi kefir is SCOBY, mert hogy az is baktériumokból és élesztőkből álló kultúra.
1: Csak az egy másik fajta család, vagy fajta. Nem tudom.
2: Igen.
1: Jó, akkor szereztünk akkor SCOBY-t vagy a vízi kefirhez. Japánban nyugodtan rá lehet keresni egyébként interneten azért kidobja, persze, hogy hol lehet hozzájutni, tehát akkor jó, van japán kristályunk otthon, oké. Okay.
2: Igen. Utána meg végtelenül egyszerű munkánkon kell egy cukros vizet készíteni, tehát valamilyen cukrot eloldunk vízbe, veszünk bele még egy kis valamilyen citrust vagy aszalványt, de ezek elhagyhatóak, és utána beletesszük a kristálygombákat, lezárjuk, és hagyjuk fermentálódni 2-3 napon keresztül, és folyamatosan kóstolni kell, és amikor számunkra meg elérte a megfelelő sav és cukor arányt, akkor kész van, leszűrhetjük, és ihatjuk is, és készíthetjük el a következő adagunkat.
1: És mi hogyan ízesítjük?
2: Bármivel.
1: Ez amikor leszűrtük ezt az első
2: amikor leszűrtük, igen,
1: kvázi
2: lehet,
1: limonádét.
2: Igen, igen, fermentált limonádét, akkor másoderjesztjük, ami azt jelenti, hogy a már kierjedt alapitalunkba ismét teszünk cukrot, de most gyümölcs formájába. 24 órán keresztül másoderjesztjük zárt palackban, és ilyenkor lehet bármivel. Most a nyári sztár szerintem az az egres kapor só kombináció, ami egy ilyen nagyon izgalmas, picit ilyen kovászos uborkalére hajazó, de mégis van benne egy gyümölcsösség, egy nagyon fincsi ital. Meg ugye azért is jók egészségügyi hozzátevés, hogy azért is nagyon jók ezek az italok. Én mindig teszek bele himalájasót, vagy ásványi sót, és ezáltal ugye nyáron nagy folyadékvesztességbe nem vizet kell innunk valójában, hanem valamilyen ásványi anyagot is. Úgyhogy a sós limonádék, vagy sós kombucsák azok nagyon iszkik.
1: Nagyon jól hangzik, és azért azt is áruljuk el, hogyha például egressel ízesítesz, ami lehet, hogy most már pont nincs szezonban, de azért nyár végére is még bőven jut azért a gyümölcs választékból, úgyhogy bármivel lehet, hogy ugye csak pár szemet kell belerakni, tehát nem az van, hogy megpakolod akkor nem tudom fél kiló gyümölcsel az egészet, mert az lenne, hogy manapság viszonylag költséges mulatság is, ugye? Hanem pár szemmel ízesíted.
2: Igen, én nagyjából ilyen 1 literhez 100 g gyümölcsre van szükségünk. Lehet fogyasztott is, úgyhogy télen is lehet ilyenkor gyümölcsöket találni, vagy lehet frissen is, aszalva is. Illetve még azért zárójelesen megjegyzem, hogy elég fontos, hogy valamennyi alkoholszázaléket tudnak létrehozni ezek az italok, pláne, hogy ha sok gyümölcsöt teszünk bele, úgyhogy ha azt vissza szeretnénk tartani, és ilyen 0,5% alatt tartani, akkor minél kevesebb gyümölcsöt.
1: Tehát pár szem ízesítőnek használjuk.
2: Igen, ízesítőnek egy pár szemet beleöntünk, és vagy beleteszünk, és az teljesen tökéletesen elég lesz, mert meg fogja színezni, meg fogja ízesíteni, és nem is kell több.
1: És hol lehet elrontani?
2: Keresztfertőzéssel lehet a legkönnyebben elrontani, hogyha a levegőben van valahol peniszgomba, akkor az bele fog költözni. Amúgy nagyon jó indikátor arra,
1: hogy felismeri az ember, hogyha mondjuk életemben először kezdek el vízikefét készíteni, akkor fel tudom ismerni, hogy az jó-e vagy nem.
2: Az emberi szervezet sokkal intelligensebb annál, mint hogy ne ismerjük fel. Van egy ilyen undor rész, ami megjelenik, így a gyomrodban, a hasadban.
1: Ha félrement.
2: Hogyha félremegy, és hogyha ránézel, és meglátsz penészt, vagy valami kellemetlen indatot, akkor rögtön így összeszorul a gyomrod, és akkor tudod, hogy az biztos, hogy kuka.
1: Én nem készítek vízikefirt, meg kombucsát, mert annyira sok mindent más készítek, hogy ezt átadom nektek. De rengeteg ismerősöm beleszeretett, akár a te workshopjaidon, akár máshol, vagy éttermekben kóstolta, és elkezdték otthon is ugye összeállítani, mert tényleg szuper egyszerű egyébként. Maga a műfaj, és akkor két dolgot szoktak mondani, ahol gyakran feladják, vagy ami ilyen hibapont lehet. Az egyik, amikor elkezdi kinyomni az üveget, ugye ezek élő mechanizmusok, elkezdi kinyomni, és akkor mondják, hogy úristen, hallják, hogy a hűtőben robbant, meg szétrobbant az üveg, meg ez történt. A másik pedig, hogy elképesztő mennyiségű muslinca jelent meg, ugye ezek mégiscsak ilyen erjedt gyümölcsök, amik benne vannak, tehát ezzel a kettővel mit lehet kezdeni, vagy hogy lehet elővigyázatossággal nekiállni?
2: Hát most, akik látják a videónak, kisebb palack az műanyagból van, ez nem azért van, mert ilyen nagyon rajonganék a műanyagért, hanem pontosan a robbanások elkerülése véget. Én csak és kizárólag műanyagba másra erjesztek, sokkal biztonságosabb, mint üvegben, és valóban fel tudnak ezek robbanni, és nagyon oda kell figyelni, hogy ne robbanjanak, de például a műanyag az teljesen jó.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg gasztromű sorom, ott Zsófival itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai napon is a napsütési lesz, a főszere felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá szintén a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezrásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezrásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a felújítás, a 6. kerületben a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják Mautner Zsófival, és a Farkas Zsuzsinával készült beszélgetés részlete folytatódik már is.
1: A mikrobiomunk szempontjából nagyon fontos, hogy sokszínűen étkezzünk, és elvileg most azt mondják, hogy heti 60 különböző.
2: Van, nem 30, tehát én még ott tartok, hogy 30.
1: Lehet 30, nem tudom, én 60-ról
2: én 30-at, igen, én 30-at olvastam, hogy a szakirodalomban.
1: Hogy akkor 30 különböző zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasszunk el, de hogyha már ittunk egy zsályás, fekete rizlis kamillás kombucsát, az már három.
2: Igen. Igen, meg ez a 30 féle egyébként ugye ebben minden növény beletartozik.
1: Igen, úgy, ugye a fűszerek azok nagyon
2: gabonafélék. Igen. Egyébként igen. Viszonylag hamar összejön, tehát úgy kell fókuszálni, már próbáltam hamar. Ilyen kihívásokat magamnak csinálni, hogy akkor hogy jön össze, és végül is elég jól összejön. Tehát, hogyha odafigyelsz, és tényleg sokféle gabonák, a zöld fűszereket, fűszernövényeket, gyümölcsöket használsz, akkor nem teljesen ideális. Na, de ez egy másik téma, most vissza még a fermentált italokhoz. Ugye látom nálad mindig a közösségi oldalaidon, vagy most éppen láttam, hogy nemrég tértél vissza az úgynevezett detox elvonulásról, ami egy nomád tábor, igen, amit ugye gyerekeknek szerveztek már évek óta, ahol 150 gyerekkel elvonultok telefon és mindenféle civilizált kütyű és felszerelés nélkül az erdő mélyére, ott 150 gyerekre főztök, játszotok, stb. Erről légy szíves, mesélj egy kicsit, hogy ezt hogy lehet elképzelni, mert a 150 az egy olyan óriási létszám, igen, hogy ott mit főztök, mit isztok?
1: Hát nem fermentálunk.
2: Nem?
1: Nem, az úgy döntöttem, hogy a flóra és fauna és a különböző higiéniai szempontok, amiket nem feltétlenül tudtunk megőrizni a táborban, ahogy ott nem vállaltuk azt be, meg amúgy hát egy ötfős csapat van a konyhán, mi voltunk a konyha csapata, és mi hozzuk le így a 150 főre a kaját. Reggeli, 10 órai ebéd, leves főétel, uzsonna és vacsora, úgyhogy ez így elég jó, és sok étkezés. Teljesen vegetáriánus az egész tábor, viszont nem vegán, mert a fehérjét ugye a gyerekeknek úgy meg kell adni valahogy. Egy bronzkori tűzhelyen főzünk, és építettünk egy kemencét is idén először, egy ilyen cigány kemencét, úgyhogy most már csináltunk benne kalcónét, úgyhogy hát ez még egy ilyen pilot projekt volt, jövőre már lesz rendes kemence, ezt kitaláltuk.
2: Azt ugye itt is, meg a fermentált italok körül is látom, hogy hozzád nagyon közel áll ez a természetes, igen, életmód, meg ezek az egészséges, fenntartható különböző gasztronómiai élmények, és ezekben neked melyik szempont a legfontosabb? Tehát a fenntarthatóság, az egészségi része, a nem tudom, mentális egészség, tehát nyilván ezek össze is kapcsolódnak, de hogy valójában melyik az, ami téged ebbe leginkább belehúzott, hát, vagy igen, eleve ebben születtél?
1: Hát én a természet szeretetben nőttem fel, és ez a tábor is maga egy környezeti nevelési tábor, ahol élménypedagógián keresztül tanítjuk a gyerekeknek, hogy hogy őrizzék meg a környezetük egészségét. Úgyhogy ez amúgy összefügg, de nekem valójában a természet szeretete az, és a természet védelme az, ami nagyon-nagyon bennem van, és amit így próbálok advokálni, és szerintem most ez a fermentált italoknak a népszerűsítése, amúgy én biztos vagyok benne, hogy ezek a organizmusok megszállták az agyamat, és ezért csinálom ezt az egészet. Mert amúgy nagyon nagy hatásuk van a különböző mikroorganizmusoknak a működésünkre, úgyhogy biztos benne van. Úgyhogy, de ezáltal ugye, hogy ha mindenki magának otthon készíti a kombucsát, kiváltjuk, nagyon sok petpalackot ki tudunk vele váltani, és amúgy mentális egészségünkre is hatással van, mert hogyha a bélmikrobiomot rendbe jön, könnyebben átéled az érzéseid, és könnyebben vagy boldog. Úgyhogy valójában ez egy ilyen egy nagyon nagy összefüggés, illetve a földünk biodiverzitását ugyanúgy emeli az, hogy kombucsát készítünk otthon, meg hogy kombucsát fogyasztunk is, mert a COVID alatt megtanultuk, hogy milyen gyorsan a baktériumok egymásra is átugranak, úgyhogy ha te neked a mikrobiomod egyre sokszínűbb, akkor a környezeted is gyógyítod ezzel egy időben, úgyhogy ez egy ilyen nagyon...
2: Kombucsa meg a vízi kefir vajolában csak egy ilyen pici kis mágnes, és nagyon, igen, sok minden szimbolizál, amiben utána be tud szippantani, és mindennel ezen keresztül el tudsz kezdeni foglalkozni. Még egy mondatot azért mesélj, légy szíves, magadról, ugye azt mondtam itt a hallgatóknak, hogy te a párizsi egyetemi tanulmányaidból csöppentél bele a gasztronómia világába, ami jól be is szippantott.
1: Igen.
2: Hogy ezt hogy képzeljük el, hogy mi volt az a pillanat, amikor, mit is tanultál pedig? Azt
1: amúgy nagyon hasonló hozzád, nemzetközi kapcsolatok.
2: Igen, csak én pár évtizedek korában, ez nem áruljuk el.
1: De nemzetközi kapcsolatok, meg geopolitika, de hát a kultúrákkal dolgozom most, és ugye csak most kicsit kisebbek a kultúrák valójában. És én Versailles-ba tanultam, Párizs mellett, és hát én ott végig vendéglátásban változtam az egyetem mellett, és utána a fél év brüsszeli karrier után úgy voltam vele, hogy na jó, akkor én most visszamegyek szépen a vendéglátásba, mert hogy az ott van egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolat az emberekkel. Tehát, hogy amikor vendéglátásba dolgozol, akkor kapcsolatba állsz a többi emberrel, kézzel alkotsz, és rögtön kapsz visszajelzést, és rögtön kézzelfogható eredmény a munkádnak, ami amúgy nagyon fontos mentál higiénia szempontból.
0: Mindjárt folytatódik a kóstolj meg a szomorú sorom, Lautner Zsófival itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják. Ma Utner Zsófival és a Farkas Zsuzsinával készült beszélgetés részlete folytatódik már is.
1: És akkor most ugye szabadúszóként már nem vagy éttermi kötelékben, hanem szabadúszóként biztos, hogy sokan meg fogják majd kérdezni, hogy akkor a gyerektáborba vagy a workshopra hol lehet jelentkezni, vagy hol lehet érdeklődni, hol keressenek rád.
2: Alapvetően a greensommelier.hu a honlapom, Instagramon viszont The Green Sommelierként, és Facebookon is ugyanígy. A gyerektábor meg az egy teljesen külön téma, amúgy azt abszolút önkéntes alapon csináljuk, az Magonc alapítványa. Csinálunk ilyen környezetnevelési táborokat. Évközben is vannak, amúgy meg nyáron van ez a nagy.
1: Nem marad sok időm, mert még rengeteg mindenről szerettem volna beszélgetni, de egy témát mindenképpen szeretnék érinteni, az pedig az alkoholmentes jövő. Uh-huh. Ugye a Z generációban, meg a fiatal generációnál tényleg egyre kézzelfoghatóbban látjuk azt a trendet, hogy sokkal kevesebb alkoholos italt fogyasztanak. Ez hogy kapcsolódik az összes eddigi témához, természetes életmódhoz, egészségességhez, fenntarthatósághoz, környezettudatossághoz, és szerinted merre megy ez a világ, és szerinted egy kelet-közép-európai gasztrokultúrában, ahol az italnak és a bornak egyébként nagyon fontos szerepe van, ott ennek valóban van-e realitása?
2: Igen, hát úgy kapcsolódik, hogy valójában én akkor fogalmazódott bennem az egész vállalkozás ötlete, amikor először csináltam száraz november kihívást, és két hét után ott hagytam, mert a legtöbbször az volt az opció, hogy vagy Coca-Colát iszol, vagy bort. Uh-huh. És én azt voltam, hát nekem az a természetesebb opció még mindig akkor a bor volt. Viszont akkor rájöttem egy körbenézve, hogy nagyon sokszor, hogyha étterembe elmegyek, ha szórakozni megyek, hogy nincs alkoholmentes, egészséges alternatíva, hanem akkor marad a kicsit unalmasabb mondjuk limonádék, de mindig minden cukros. Uh-huh. És cukormentes, alkoholmentes dolgok csak olyanok vannak, aminek az élvezeti értéke, a citromos víz. Tehát, hogy azért nem akarsz egy, nem tudom, osztálytalálkozón, vagy egy karácsonyi bulin a céggel, nem akarsz vízzel kocintani, uh-huh. meg be is húznak rögtön, hogy jaj, miért nem iszol. Uh-huh. És akkor jutott eszembe, hogy jó, akkor ezt legyen szépen valami alternatíva. Csak én nem csak a Gen Z-be látom, hanem a milleniálokba is abszolút az alkoholmentes életmód felé vonzódást, plusz még amúgy feljebb is. Én szerintem uh-huh. ilyen 50 alatt egyre több ember kezd el a longevity-n gondolkozni.
1: Tehát az már tényleg így a hosszú élethez való kapcsolódás, az egészség, ott leginkább életmód, meg egészségügyi okok abszolút. Miatt kattannak rá az emberek, hogy próbálják ezt meg.
2: Uh-huh. Erre kapcsolódni, meg azért a világtrendek is azt mutatják, hogy ez most nem egy ilyen, mert ez nem egy olyan trend, ami ilyen gasztrotrend is el fog múlni, ez egy életmód trend, és azt teljesen máshogy is kell kezelni gazdasági szempontból. Uh-huh. Tehát azért, hogyha megnézzük most így a piacot, akkor az alkoholgyártó cégek meglehetősen nagy bajban vannak, mert 30%-kal növekszik kb. Évente az ilyen alkoholmentes uh-huh. életmód felé érdeklődők száma, ami ugye egy elképesztő szám, bármit nézzünk, az elképesztő szám. És így visszatérve kicsit arra, hogy Magyarország meg Kelet-Európa mennyire alkoholra támaszkodó kultúra, az összes az. Ha megnézed a UK, ott tehát, hogy
1: hát, vagy akár egy Franciaország, ahol tanultál, ahol a bornak komoly...
2: Na hát ott azt a borkultúrát sokkal lehezebb lesz lenyomni, mint a magyarországi borkultúrát.
1: De hát azért, meg gondolom, nem is akarjuk lenyomni, de azért az nem cél, hogy a borkultúrát lenyomjuk.
2: Nem,
1: hát
2: nem lenyomni, igen, bocsánat, igen, én is rosszul fogasztam, egyáltalán nem cél uh-huh. lenyomni a borkultúrát, viszont az cél, hogy alternatívát adjunk valakinek, aki alapvetően nem szeretne bort fogyasztani. Én most ilyen sober curious lifestyle-t csinálok, ami azt jelenti...
1: Ez már lehet, hogy tolmácsolni kell a hallgatóknak, igen, mert ezt én is most tanultam meg nemrég, tehát sober curious, ami pontosan mit jelent?
2: Igen, az azt jelenti, hogy hát ilyen ismerkedem a józanság világával, talán így lett. Ez olyan, mint a flexitáriánus étrend, hogy így mindent csak módjával, és, uh-huh. és az azt jelenti, hogy van, amikor iszok alkohol, de sokkal-sokkal jobban visszacsönkentettem, és nagyon megválogatom azt, hogy milyen alkoholt iszok, és hogy milyen környezetben, és hogy milyen céllal. Tehát, hogy ha tényleg azt érzem, hogy úristen, nagyon nehéz napom volt, hazaérek, de jól esne egy pohár bor, akkor nem iszok meg egy pohár bort, mert ott tudom, hogy csak arra vágyik a szervezetem, hogy kikapcsolja a stressz, de erre lehet más. Lehet meditálni, lehet elolvasni egy könyv, tehát, hogy lehet könyvet olvasni, és nem megold, tehát, hogy nem úgy nyúlni a alkoholhoz, mint egy droghoz, hanem mondjuk, hogyha elmegyek egy étterembe, és ott adnak egy borpárosítást az étel mellé, ott viszont meg fogom inni. Mert ott viszont gasztrómiainak úgy érzem, hogy ott nagyon sokat tud nekem adni, vagy barátokkal is szeretném így kicsit ellazulni, az is egy tök más cél, mint hogyha, nem tudom, idegből leversz egy felest, játék, a szerencsére ezt még nem csináltam.
1: Igen.
2: De hát...
1: Meg nem is biztattunk erre természetesen.
2: Természetesen senkit. Nem, abszolút senkit.
1: Hát ez egy olyan komplex téma, hogy ebben még bőven van mit megbeszélni, úgyhogy már remélem lesz rá alkalmunk folytatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, mert nagyon élveztem ezt a mai beszélgetést. A hallgatóknak meg a nézőknek is köszönjük szépen a figyelmet. Hát remélem, hogy sikerült mindenkit meggyőzni ezzel a mai beszélgetéssel arról, hogy ez egy szuper érdekes műfaj és téma, mert én gondoltam, amikor az elején felvezettelek, hogy akkor mi fermentált természetes alkoholmentes italokról fogunk beszélgetni, hogy akkor itt sokan rögtön megijednek, meg elkapcsolnak, de szerintem be tudtuk bizonyítani, hogy ez nagyon érdekes, és rengeteg minden van benne, és arról is, hogy lehet úgy jókat inni, hogy az fenntartható és egészséges. Úgyhogy ha valaki beleszeretett a témába, és van kedve még egy kicsit ebben mozgolódni és utána olvasni, akkor nagyon ajánlom Farkas Fruzsinának a mindenféle felületét, hogy volt ma a vendégem, és a The Green Sommelier néven lehet őt megtalálni. Egyébként rengeteg workshopot, meg tanfolyamot tart itt Budapesten, meg a környéken is, úgyhogy lehet vele találkozni. Köszönjük szépen, és jövő vasárnap folytatjuk.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger hétvégében, a műsor pedig teljes hosszában meghallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
3: Vitongo. Stresszre Vitongo.
4: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ. Még csoki barnaság.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
11: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
12: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
12: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
12: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják. A szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják. A szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei év füredi borásza Koroncai Martin lett. A városborának pedig a Balogh Pince 2025-ös olasz rizsling tőlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 ezer látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kis Vince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egy irányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá, szintén a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezrásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezrásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Mark Kimber és a Belong Together, ezt szól már is az óraindításaként. Tartsanak velem, jó időtöltést!

Jó hétvégét a Sláger FM-et hallgatják, és tovább látogatható a Dolce Vita kiállítás, hogyha kicsit kimozdulnának, akkor a Magyar Nemzeti Galériából látogathatnak el. Tehát a nagy érdeklődés miatt az Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás augusztus 30-áig látogatható. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó kiállítás csak nem 150 műtárgyon keresztül mutatja be, hogyan inspirálta Itália a magyar művészeket az elmúlt 200 évben. A meghosszabbított időszakos tematikus tárlatvezetés, családi programok és irodalmi estek is várják az érdeklődőket. Szintén augusztus 30-áig tekinthető meg a vágyott remek mű, a Gruber Béla művészete című kiállítás, amely tragikusan fiatalon elhunyt festő rövid, mégis meghatározó életművét mutatja be. Mindez a Magyar Nemzeti Galériában. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Kamrad és Be Mine, ezt folytatja már is most nálunk az órát.

0: hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig 9:30 lesz majd. Szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egy irányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá szintén a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a felújítás, a 6. kerületben a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, és a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Ha úton vannak, vigyázzanak magukra, a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert így javítják az útburkolatot. Nem sokára pedig majd részletesen is beszélünk a közlekedésről. Santana és a Mária pedig jön az óra zárásaként. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
3: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
3: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: A reklám után...

0: Rengeteg helyen osztanak vizet az országban. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. Új műholdirányító állomás épülhet Talján, Dörögd és Öcs között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országszerte 2500 önkéntes kapcsolódott be a Tisza párt hőség idején szervezett vízosztási akciójába. A párt közlése szerint mintegy 100 000 liter ivóvizet juttattak el 350 településre. Az önkéntesek a helyi közösségek mellett mentőknek és tűzoltóknak is vizet osztottak, 50 Tisza szigettel együttműködve. A kezdeményezésben a párt országgyűlési képviselői is részt vettek. Az akció célja a rendkívüli hőség miatt leginkább veszélyeztetett emberek és a védekezésben dolgozó szakemberek támogatása. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. A hőség és a szárazság miatt különösen nagy a veszély, írja a Vehír. A napokban egy tehervonat meghibásodott fékszerkezete miatt Nádasladány és Pétfürdő között a vasútvonal mentén mintegy 20 km hosszan gyulladt ki a növényzet. Külsővatnál 20 hektáron égett a száraz fű, tarló, erdei ajnövényzet, valamint több szalmabála és egy használaton kívüli tanyaépület teteje. A vármegye más részein és több kisebb avar és mezőgazdasági tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A kiszáradt növényzetben már egyetlen eldobott cigarettacsik, egy forró kipufogó vagy egyetlen szikra is tüzet okozhat. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal járjon el a természetben és a mezőgazdasági területeken. Elkészült a műszaki szakértői vélemény a Veszprém mellett halálra gázolt rendőr ügyében. A dokumentum szerint a parkoló rendőrautó a működő fényhíd miatt egyértelműen észlelhető volt, a sofőr azonban több mint 4 másodperc késéssel reagált. Az áldozat családjának ügyvédje szerint ez önmagában is megalapozhatja a járművezető bűnösségét. Az ütközés ugyanis időben megkezdett fékezéssel vagy kormányzással elkerülhető lett volna. A szakvélemény szerint a sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetett. Figyelmetlenségének oka azonban továbbra sem ismert. A család a dokumentum kiegészítését kérte, mert nem tisztázott, hogy történt-e sebesség túllépés. A 22 éves Zalavári Bálintot márciusban a 8-as főúton gázolták el, miközben társával egy szarvastetemet próbált eltávolítani az úttestről. Új műholdirányító állomás épülhet Talján, Dörögd és Öcs között, a régi űrtávközlési létesítmény közelében. A csaknem 6 hektáros területen 4, egyenként 9-11 méter átmérőjű parabola antennát és egy kiszolgáló épületet alakítanának ki. A Hungaro Digital beruházása Magyarország önálló műholdirányítási képességét szolgálná. Az állami feladatokat is ellátó létesítményt vasbetontámfallal, kamerákkal, biztonsági kerítéssel és fegyveres őrséggel védenék. A nagyrészt automatizált állomás energiaellátását akkumulátoros és dízelüzemű tartalékrendszer is biztosítaná. A beruházáshoz módosítani kell a helyi építési szabályzatot és a terület tájvédelmi besorolását, jelentős helyi munkahelyteremtéssel azonban nem számolnak. Gyertyafényre vált át a Csopaki Resti az energiatakarékosság jegyében. A rendkívüli hőség miatt bevezetett takarékossági intézkedéshez csatlakozva a vendéglátóhely közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő napokban tudatosan csökkenti energia és vízfogyasztását. Ennek egyik leglátványosabb elemeként a megszokott világítás helyett gyertyafénnyel várja vendégeit. Céljuk a lehető legkevesebb víz felhasználása és az árammal való takarékoskodás. Arra kérik a vendégeket, hogy ne lepődjenek meg, ha az esti órákban nem a megszokott fények fogadják őket. Ezen a héten egyébként napközben zárva tartanak, este azonban 18 órától kinyitnak, a konyha pedig 23 óráig üzemel. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá szintén a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezrásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezrásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a felújítás, a 6. kerületben a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáka Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt a már is esőnként The Weeknd slágere, szól nálunk a Blinding Lights, tartsanak velem is, töltsük együtt ezt a délelőttet is.

hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. A Sláger hétvégét hallgatják, és ha picit a városban maradnának és kimozdulnának, akkor egy szuper program. Születésnapi hétvégét tart a Fővárosi Állat és Növénykert. 160 éves lesz majd vasárnap. A Városligeti Intézmény vasárnap lesz 160 éves. Ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színdarabi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon vehetnek részt. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja majd. Minden információ pedig az állatkert honlapján megtekinthető. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek, változatosan Hava Jones és a What Is Love. Ezt folytatja már is most nálunk a vasárnap délelőttöt. Jó időtöltést és jó hétvégét!

Firenze. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 10:30 lesz majd, és jó készülődés lassacskán a vasárnapi ebédhez. Benzombón érkezik mindjárt nálunk, aki eredetileg nem is énekesnek készült, egy barátja kérte meg, hogy ugorjon be egy sulis zenekarba. Néhány éve később pedig már a Beautiful Things-el járt a körbe a világ sláger listáit. Itt a slágeren pedig mindjárt a Mystical Magical érkezik majd a közlekedési információkat követően. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőnél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út menti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel belső sávot lezárták, a torlódás itt nagyjából 2 kilométeres. A munkavégzés várhatóan délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. A főváros útjairól pedig ma délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában is. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti, a dísztér megállót az autóbusz a Palota út elején áll meg. És a 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson.
1: Ez a

Jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, mégis lesz majd játékunk is, hiszen zajlik a koncertélmények nyarait a Sláger FM-en, úgyhogy figyeljenek és füleljenek majd nagyon. A Magna Cum Laude és a Színezzúra pedig már is jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is, én Csáka Attila vagyok.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább emelkedett a Duna vízállása, javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 cm-s emelkedés vár Paksnál, míg kedre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglásra hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, a helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvasbéla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helytadó hajógyári szigetre. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétány menti területekre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénklökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Az éjszakai hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőnél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út menti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel belső sávot lezárták, a torlódás itt nagyjából 2 kilométeres. A munkavégzés várhatóan délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. A főváros útjairól pedig ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbány alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában is. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. És a 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár percen már is indítunk egy újabb órát itt a slágeren. Jó időtöltést és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a vasárnapjuk, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt már is elsőként Shakira vadúj slágere, tartsanak velem!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, és hogyha kimozdulnának mondjuk a Sziget Fesztiválra, akkor javaslom, hogy válasszák a közösségi közlekedést. Felkészült a BKK a Szigetre, sűrített menetrendelés éjszakai közlekedéssel. A H5-ös hív a szokásosnál gyakrabban jár, a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat visz majd mindenkit az Óbudai Szigetre, a 6-os villamos pedig az éjszaka is a hétvégi menetrend szerint közlekedik. Augusztus 10 és 16-a között érvényes Sziget City Pass korláton utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra, illetve forgalomkorlátozásokra számítsanak. És a Sziget Fesztivál akkor játék, nyerhetek egy páros belépőjét a Sziget Fesztiválra, figyeljük a slágerre, mert bármikor érkezhet a játékfelhívás, hogy a koncertélmények nyara még mindig zajlik nálunk. Alphaville és a Sounds Like a Melody pedig már is érkezik az óra folytatásra, mint a sláger hétvégében.

0: pihenést kívánok mindenkinek, ez volt Alexander Work és Florida közös a Bad Boys pörgette most fel a vasárnap délelőttünket. Mi lesz a mai programjuk, mit csinálnak, mi készül a vasárnapi ebédre? 0630-30-30-95-8 és a hívható számunk itt elérnek bennünket, illetve megtalálják a Sláger FM-et a Viberen is. Ugye korábban az M1-es autópályán Hegyesholom irányába a Ubarok térségében a 42-es kilométernél egy műszakhívás jármű vesztegelt a belső sávban, 2 kilométeres torlódás alakult ki, de ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. Mi pedig mindjárt Whitney Houston és Clean Bandit közösével folytatjuk az órát itt a Slágeren. A mai napon is a napsütési lesz a főszere, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőnél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út menti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel belső sávot lezárták, a torlódás itt nagyjából 2 kilométeres. A munkavégzés várhatóan délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. A főváros útjairól pedig ma délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbány-alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában is. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti, a dísztér megállót az autóbusz a Palota út elején áll meg. És a 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz, nem sokára érkezik a délután hátralévő része. Ma is Karakas Balázs helyett Zsupos Ágival.
1: Teljes gőzerővel és nagy-nagy lendülettel. Nagyon szépen süt a nap, remek az idő. Tegnap ugye munkanap volt, úgyhogy bízom benne, hogy velem fognak lazulni a hallgatók egész délután.
0: Bizonyám, és a nyár legnagyobb koncertjeire még nyerhetnek tőlünk belépőt. Most például a Sziget Fesztiválra vihet neked egy páros belépőt.
1: Bizony. Úgyhogy... Azt nem árulom el egyelőre, hogy melyik előadóról van szó. Tulajdonképpen akárki lehet, de biztatom a hallgatókat, hogy nézzenek fel a Sláger FM honlapjára, mert ezen a kampányunkon kívül még bőven lesznek játékok, illetve most is zajlik a zenei kvízünk, szólj bele, hogy mi szóljon, és persze nyerjenek velünk, mert egy rengeteg reményünk van.
0: Úgyhogy érdemes a délutánt is velünk tölteni, őket, hágjunk egy jó munkát.
1: Köszönöm, neked pedig jó pihenést.
0: Köszönöm szépen, a viszonthallásra.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonélménypark.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük!
1: A reklám után. A 103.1 Sláger FM Veszprém. A Sláger FM.
12: Mintegy 20%-kal csökkent a Dél-Balaton
13: rendszer próbaüzeme.
12: Látó és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Megkezdte a felkészülést a Van Veszprém a 2026-27-es idényre. Üdvözlöm Önöket, Szendrik Pori vagyok.
13: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal
12: csökkent a Dél-Balatoni vendéglátók forgalma a tavalyi évhez képest, számolt be a kiskereskedelmi és vendéglátóvállalkozók érdekképviselete. A hétvégig továbbra is erősek, hétköznapokon azonban jelentősen kevesebb a vendég. Sok család inkább otthonról vitt étellel, hűtőtáskával érkezik a strandokra. A magas árak, a növekvő költségek és a munkaerőhiány miatt több vállalkozó már csak hétvégenként nyit ki, vagy teljesen feladta a működést.
13: érdekes gázét.
12: A vendéglátósok szerint a klímaváltozás miatt a nyári szokások is átalakulnak. A nagy hőségben sokan csak télután mennek fürdeni. Ezért új nyitvatartási rendhez kell alkalmazkodni.
13: Szükséges biztonsági rendszert próbál
12: népszerű a vonatos utazás nyáron. Csak nem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Konóddal összekötő Jégmadár és a Békés Csaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekerző. Emelkedett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is.
13: Csatlakozásokkal működjön a megújult
12: takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelő rendszereket leállítják. A szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják. A szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az Uszoda Facebook oldalán.
13: Megrázó
12: balesetről tett közé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, hogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. A nyári időszakban különösen sokan használják az elektromos rollereket, ezért arra kérnek minden közlekedőt, hogy fokozott óvatossággal a szabályokat betartva közlekedjen, és a hőségben a megfelelő folyadékpótlástól se feledkezzen meg.
13: Felmerül, hogy a
12: látó és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Augusztus 16-e és 20-a között immár 15. alkalommal rendezi meg a Balaton körüli túráját a Mozdulj Közhasznó Egyesület. A több mint 70 fős csapat 6 nap alatt teljesíti a távot. A tandemeken látó és látássérült kerékpárosok közösen tekernek. A szervezők szerint a siker kulcsa a bizalom és az összehangolt együttműködés. A jubilómi túra során több balatoni településen is találkozhatnak majd velük a nyaralók, akik testközelből is megismerhetik ezt a különleges közösségi
13: élményt.
12: Véget ért a nyári pihenő, megkezdte felkészülését a Van Veszprém a 2026-27-es idényre. A játékosokra az első napokban orvosi vizsgálatok és fizikai felmérések vártak, majd Javier Pascual vezetésével elindult a közös munka. A keret a nyáron több ponton is átalakult, érkezett többek között a világ egyik legjobb kapusának tartott Emil Nielsen, Lukas Jørgensen és Imre Bence, miközben több meghatározó játékos távozott a klubtól. A veszprémiekre edzőmérkőzések és nemzetközi felkészülési torna is vár. Az első tét meccset augusztus végén a Szeged ellen vívják a Szuperkupában.
13: Az északkeleti szél.
12: A Sláger FM híreit Szendő Folytól hallották.
11: Érkeznek a legfontosabb közlekedési információink az M5-ös autópályán Budapest felé. Az Inárcs pihenőhelynél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út mentén növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel a belső sávot lezárták. A torlódás 3 kilométeres. A munkavégzés várhatóan a délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsak között. Sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán. A 90-es jelű Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig. Számítani kell szakaszos torlódás és hosszabb menetidőre. Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába a Komárom, Nagyigmánd és Tata csomópontok között a 79-es kilométernél egy személyautó felborult és a feje tetején állt meg. A nézelődés miatt szakaszos torlódás alakult ki. Aki teheti, inkább kerüljön, és higgyék el, nekem a nézelődéssel nem segítünk, úgyhogy inkább haladjanak tovább, hogyha tudnak. 0630 30 30 95 8. Ez az SMS és telefonszámunk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Dél van, mi pedig startolunk a vasárnap délutánban. A Sláger FM Mr. Saxobit a brit list a harmadik helyéig jutott. Alexander Stinnel indul a közös. 6 óránk, mert hogy este 6-ig itt leszek, tartsanak velem. Zsupos Ági vagyok.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ma is egész nap beszéltünk róla, hogy zajlik a koncertélmények nyara. Most kell csörögni a 06303030958-as számunkon, ha szeretnének nyerni, kijutni a Sziget Fesztiválra, mert hogy Luis Capaldi dala szól. Még egyszer 06303030958, csörögjenek!
1: Sláger! Sláger!
2: Put on my
1: Sláger FM.
2: Wish you the best.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hello, tessék, Sláger FM!
1: Ja, Reni vagyok, és szigetjegyet telefonálok.
0: Aha, te vagy a harmadik betelefonálunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Tartsd a vonalat, hogy hívnak? Reni, jól hallottam?
1: Igen, igen, Reni.
0: És honnan telefonálsz?
1: Én Réfülöpről.
0: Réfülöpről? Kivel mennél ki a szigetre?
1: A férjemmel.
0: És van olyan koncert, amit nagyon vártok?
1: Szintén nem tudom, hogy mik lesznek.
0: Aha, jó, oké, figyelj, lesz két kérdésem, hogy megkaphassátok a jegyeket. Kicsi keresztkérdések, Luis Capaldi dalát hallottad, úgyhogy azt kell nekem megválaszolni, hogy hány éves ez az úriember. Segítek
1: jó.
0: Kicsit. Jó, 19 vagy 29?
1: 29.
0: Ó, nagyon jó a válasz, és mi annak a műsornak a címe itt a Sláger FM-en, ahol Cilla énekel, és nekünk ki kell találni, hogy mit csodát.
1: Ez mikor reggel van? Hablacs?
0: Hablacs, erről van szó. Nagyon jó, mindkét válasz helyes. Izgultál nagyon?
1: Nagyon.
0: Reni, tiéd a páros napi egy a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Többek között, figyelj, Luis Capaldi nagy színpados koncertjére. Ezen a napon ott lesz a Florence and the Machine, Majka, sőt még a Bialex és a Slepp is fellép.
1: De jó, úristen, köszönöm szépen!
0: Mikor voltatok utoljára?
1: Soha nem voltam a szigeten,
0: esküld
1: és meg. Egyébként nálunk a Sláger FM-et se lehet fogni, de most épp úton vagyunk, és azért hallgatlak.
0: Ó, de cuki vagy, köszönjük szépen, borzasztóan örülünk neki, hogy akkor végre ti is elmehettek, és átélhetitek ezeket a fantasztikus koncerteket. Luis Capaldira mindenképpen időben érjetek oda, mert szerintem rengetegen lesznek.
1: Mindenképp. Oké, nagyon-nagyon köszönöm.
0: Maradj velem vonalban, és felvesszük az adataidat, mi pedig folytatjuk itt a Sláger FM-en. Puszi!
1: Puszi!

0: Fél egy után folytatjuk itt a délutánban a Sláger FM-en természetesen friss időjárás és közlekedési információkkal. Aztán zenélünk tovább, Dua Lipa Physical című dala készülődik. Lássuk, milyen időre számíthatunk ma délután. Igazi strandidővel búcsúzik a hét a Sláger FM teljes vétel körzetében. Ma a napsütési a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadéktól sehol sem kell tartani. Az észak-keleti szél általában gyenge, mérsékelt marad, így kellemesen meleg időre van kilátás. A déli órákban nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy ilyenkor most már tényleg vigyázni kell bőrünk egészségére, főleg, hogyha esetleg vízparton vannak. A hőmérséklet délután elérheti a 30-32 fokot. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani, épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárás lesz a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál. Ott csatornát javítanak. Aztán a sziget miatt a 3. kerületben az utat a Mozaik utca és az Áruházi behajtó között. Illetve korábban már ugye erre is lehetett számítani, az Óbudai szigetet is lezárták. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában is. Az előkészületek miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik, hétfőtől a H5-ös hév a Batthyány tér és Akvinkum között egész éjszaka közlekedik. Ugye tudják már az elérhetőségünket, 0630 30 30 95 8, ide várom a közlekedési infókat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A nyárnak is megvan minden slágere, és most kíváncsiak vagyunk arra, hogy a hallgatóink szerint ez mit jelent pontosan, kinek melyik a kedvence. Töltsék ki a zeneik vízünket a slágerfm.hu oldalán, és most értékes nyereményeket is maguknak tudhatnak. Méghozzá három egyenként két személyes, két éjszakás félpanziós wellness hétvégéről van szó. Csábítóan hangzik, igaz? Ezért szerintem simán megéri az a néhány perc, tehát a zeneik víz megtalálható a slágerfm.hu oldalán. Szálljanak rá egy kis időt, adjanak maguknak esélyt, hogy egy felejthetetlen élményben legyen részük, és közben kiderüljön, mit szeretnek hallgatni nálunk. Érkezik egy újabb kedvenc, Miley Cyrus, aki nem fél a világ végétől annyira, hogy írt róla egy dalt is. End of the World, ez következik.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország energiaellátása stabil, közölte a miniszterelnök. Ősszel visszakaphatják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok. Rengeteget vonulnak a tűzoltók emberi felelőtlenség miatt. Molnár Róbert vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nem nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós projektekre pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalás áll rendelkezésre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÉV hálózatot és folytatnák a fővárosi elővárosi vasútfejlesztést. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Hétfő Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövész dandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter. Bejegyzést tett közzé az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán, miután a tűzoltók már szinte képtelenek lépést tartani az országszerte tomboló szabadtéri tüzekkel. A helyzet már számukra is sok, és egyelőre nem látják a folyamat végét, miközben embert próbáló hőségben kell megküzdeniük a lángokkal. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk lökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Az éjszakai hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb.
2: Az M7-es autópályán a határ felé kápolnás nyík térségében két személyautó ütközött össze. A 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Jelenleg a torlódás olyan 1-2 kilométeres lehet. Sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán. A 90-es jelű Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig számítani kell szakaszos torlódásra. És persze hosszabb menetidőre, ezzel számoljanak. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik, holnaptól pedig a H5-ös hév a Batthyány tér és Akvinkum között egész éjszaka közlekedik. Okoz némi fennakadást a Sziget is, de ehhez most már kezdünk hozzászokni. Emiatt ugyanis lezárták a harmadik kerületben az Engelsalzbritz utat a Mozaik utca és az Áruházi behajtó között, illetve már korábban a legelején ugye az Óbudai Szigetet. Lezárják a külső sávot mától az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. A burkolatjavítás miatt 06-30-30-30-95-8 marad az SMS és telefonszámunk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra múlt tartjuk a nyári lendületet itt a Sláger FM-en augusztus 9-én vasárnap. A Don't Stop the Music a brit lista 4. helyéig jutott. Rihanna indítja a következő óránkat. Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma délután mes és családi program vár ránk a Hunyadi téren, a gyerekplac logikai és ügyességi játékokkal, kreatív kézműves foglalkozásokkal és a Pelikán Madár című báb előadással készül. Jól hangzik, nem? A Kőország interaktív játszóházban a gyerekek mellett a játékos kedvű felnőttek is szerintem könnyen belefeledkezhetnek ezekbe a feladatokba, így tényleg együtt lehet tartalmas a vasárnapunk. A pontos programrendet indulás előtt azért érdemes ellenőrizni, addig pedig jöjjön nálunk Chris Rea, a The Road to Hell című albuma 1989-ben a brit albumlista élére került. Ezzel folytatjuk.

0: Ez a Sláger FM. Zajlik a koncertélmények nyara egész nyáron. Ma is volt egy nagyon szerencsés nyertesünk, de hát érdemes figyelni a Sláger FM műsorát, hiszen bármikor felcsendülhet a játékfelhívás. A szabály az, hogy a harmadik betelefonáló kerül adásba, neki felteszünk két keresztkérdést, ha jól válaszol, akkor tulajdonképpen meg is van. A belépője Luis Capaldi, Murcsiba, Zara Larsson, Natasha Benningfield és a Florence and the Machine neve is játékba kerül. A részleteket megtalálják többek között a slagerfm.hu-n. Most pedig 13:30 után érkezzenek a friss információk az időjárásról és a közlekedéssel kapcsolatban. Kora délutára már igazán embert próbáló lesz ez a száraz hőség, az ég szinte teljesen felhőtlen, esernyőre ma biztosan nem lesz szükségünk, az utak pedig mindenütt szárazak maradnak. A megélénkülés szél néha frissít rajtunk, a tartós napsütésben viszont a volán mögött is könnyebben tombulnak a reflexek, úgyhogy nagyon figyelni kell, több baleset is történt már itt a vasárnapi napunkon, vezessenek körültekintően, legyen kéznél egy napszemüveg. Hamarosan elérjük a mai csúcshőmérsékletet, ami nagyjából 30-32 fok körül tetőzik majd. Baleset történt a Szentendrei úton a Pók utcánál, mindkét irányban lassulásra kell számítani. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak, a 216-os autóbusz pedig nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. Félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A második kerületben is sávlezárásra kell készülni a Törökvész úton egész pontosan a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között. Ott útépítés zajlik. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak, illetve lezárták a félútpályát. A 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Az elérhetőségünk nem változott, biztos vagyok benne, hogy sokan tudják már, de írják fel, ha nem 0630 30 30 95 8, és csörögjenek rám, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Don't worry, be happy.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM. Tudták, hogy a bevásárló lista írásnak is van saját művészete? Vagy legalábbis helyes felhasználási módja. Otthon először nézzük át a hűtőt, fagyasztót és a kamrát, aztán csoportosíthatjuk a tételeket. Zöldség, gyümölcs, pékáru, a száraz kaják, háztartási termékek, hűtött és fagyasztott áru, ami ebben a nagy melegben nyilván utoljára kerül be a kosárba. Aztán így biztosan nem marad ki semmi, hogy vissza kelljen szaladni a boltba. A minap egyébként pont láttam az interneten, hogy a német országi városok közül valamelyikben már bevezették az okos kosarat is, csak beletesszük mondjuk a banánt, az leméri és hozzáadja a tételt, illetve az árát, sőt még recepteket is ajánl. Őrület, mindent a kényelemért és a hatékonyságért, na meg a jó kedvért, utóbbiért fogunk mi dolgozni. Itt a Sláger FM délutánjában érkezik a Hooligans és a Félember, a 2010-es évek nagy magyar slágere.

0: megnyugtató utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük!
1: A reklám után

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják. A szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják. A szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei évfüredi borásza a Koroncai Martin lett, a városborának pedig a Balogh Pince 2025-ös olasz rizsling dőlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 ezer látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kisvince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőhelynél a 35-ös és a 30-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák. Ma napközben az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel a belső sávot lezárták. A torlódás már 3 kilométeres. A munkavégzés várhatóan a délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és az M0-ás autóút között. Az M7-es autópályán a határ felé Kápolnásnyék térségében két személyautó ütközött össze. A 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás ott is több mint 5 kilométeres, az ellenkező irányban a nézelődés és az erős forgalom hatására 3-5 kilométeres szintén. A torlódás baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton még mindig. A Pók utcánál mindkét irányban lassulásra kell számítani, és ami még fontos, lehet, hogy lezárták a fél útpályát. A 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon ott vízvezetéket javít.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És
2: most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Augusztus 9-én vasárnap rádiózunk továbbra is együtt két óra után. Egy szóló felvétellel folytatjuk a The First Time, Damiano David bemutatkozó szóló albumán kapott helyet. Már is jön a Maneskin énekese, én Zsupos Ági vagyok.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ritkán beszélünk róla, mostanában pedig rendkívül fontos. Komárom-Esztergom vármegyében is lehet vért adni a következő héten, ez csupán csak néhány percet vesz igénybe, mégis akár 3 emberi életet menthetünk meg vele, ezért minden felajánlás óriási segítséget jelent a betegek számára. Jövő héten Tatabányán, Dorogon, Tokodon, Komáromban is lehet vért adni, különböző időpontokban ennek érdemes pontosan utána nézni. Akik most készülnek először vért adni, számíthatnak a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársainak segítségére, és az is fontos, hogy ne felejtsék otthon a papírokat, egy személyigazolványt és lakcímkártyát mindenképpen vigyenek magukkal, és igyanak megfelelő mennyiségű vizet. Mindeközben itt a Sláger FM-en a Bananarama következik, a Vénusz 6 országban, köztük az Egyesült Államokban is listavezető lett a maga idejében.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 3 után folytatjuk, jönnek nem sokára a friss időjárás és közlekedési információk a Sláger FM-en. Tartsanak velünk, a Várrepublik is készülődik, az I Ain't Worried című dalokat hallgatjuk majd meg. Tetőzik a kánikula, a Sláger FM vétel körzetében a szikrázó napsütésnek köszönhetően kiválóak a látási viszonyok és a forgalomban haladók akadálytalan száraz aszfaltra számíthatnak az egész régióban, a gyenge északkeleti szélben a belvárosi utcákon melegebbnek érezhetjük a levegőt, ezért az utakon érdemes tartani a biztonságos követési távolságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 fok körül alakul, úgyhogy a szabadban tartózkodók ne feledkezzenek meg a bőrük védelméről, az UV-sugár is erős, és igyanak sok vizet. Továbbra is sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán, a 90-es jelű Balatonfüred-Enyink csomóponttól. Egészen az M0-ás autóútig számítani kell szakaszos torlódás és hosszabb menetidőre. Korábban volt egy baleset a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, még mindig lassú a forgalom a baleset miatt, és sávlezárásra kell készülni a második kerületben, a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon halad. Soroksáron és Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad. Ott is vízvezetéket javítanak. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. 0630 30 30 95 8, ide várom a friss közlekedési infókat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Beszéljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Nagyon sok lehetőségük van a kedves hallgatóknak itt a Sláger FM-en bezsebelni a nyereményeket, mert hogy állandóan van valamiféle kampány, ami miatt érdemes velünk tartani többek között. Ilyen például a koncert élmények nyara, ami továbbra is zajlik, ha elhangzik a játékjelzés. Készítsék be a telefont, a harmadik betelefonáló kerül adásba, egy előadó és egy Sláger FM-es kérdéssel készülünk mi műsorvezetők, erre kell helyesen válaszolni, és két jó válasz páros koncertjegyet ér. A részleteket megtalálják a slagerfm.hu-n, illetve itt a zenei kvízünk is, szintén ezen az oldalon a slagerfm.hu-n ki tudják tölteni a zenei kvízt. Ennek egyébként azért is örülünk, mert nekünk is jobban kirajzolódik, melyik nyári slágert szeretik a leginkább. És természetesen ne felejtsék az elérhetőségünket sem, 0630303095-8, itt kell csörögni, ha meghallják a játék felhívást. Michael Jackson jön és a Smooth Criminal 1987-es Bad albumon szerepelt ez a nagyszerű dal.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek. Megújulhat az általános iskolai alsó tagozat. Törnek a fák a száraz, forró időben. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban szerdán a Facebook oldalán közölte, hogy találkozott és beszélt Baka Andrással. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainél Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon. Az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Javasolja, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító, összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágletörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán, hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk lökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk.
2: Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál csatornát javítanak, és útfelújítás miatt útszűkületre kell számítani a 12. kerületben, a Városmajor utcában, a Csaba utcán, az Alkotás utca felé. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban, a dísztéren, mert burkolatot javítanak, a 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A H6-os Hév, Ráckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszait tudják használni. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot, tudják már ugye, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Már egy jó ideje tart a felújítás a 18. kerületben, a Nagykőrösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jöhet egy újabb óra, újabb kedvencekkel itt a Sláger FM-en. 3 óra után folytatjuk a vasárnap délutánt a Heaven-nel, a The Show című album első bemutatott dala volt. Niall Horan érkezik, én pedig zsupasági vagyok. Tartsanak velem!

0: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Tényleg a kedvenceim mennek.
2: It ain't no country club either.

a Sláger FM. Szerdánként szalsza költözik a Gosdú udvarba, este 6-tól 8-ig DJ Greg válogatja a zenéket. A teraszon pedig tánccal és kisebb meglepetésekkel lazíthatunk munka után. Nem kell tökéletes lépésekkel érkezni, ez inkább egy könnyű szabadtéri találkozás a belváros közepén, ahol a jókedv sokkal fontosabb a profizmusnál és a pontos koreográfiánál. A heti programot indulás előtt azért nézzék meg, erre biztatok mindenkit, addig pedig jöjjön nálunk Ella Langley és a Be Her 2026-ban idén jelent meg. Miranda Lambert sok mindenben vesz részt, többek között ebben is, produceri munkával. Nem hiába, ez az egyik legjobb idei sláger.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM zenei kvízében most a véleményük is nyereményeket érhet. Töltsék ki a kérdéseket, válaszolják meg a slágerfm.hu-n. Tényleg csak néhány percet vesz mindössze igénybe. 3 2-személyes, 2 éjszakás félpanziós wellness hétvége talál gazdára. Például Gárdonyban, Mátrafüreden és Siófokon a részletes játékszabályokat megtalálják a slágerfm.hu-n. Mi pedig folytatjuk, méghozzá 3:30 után jönnek a friss időjárás és közlekedési infók. Folytatódik a meleg, napos időjárás vételkörzetünk településein és a fővárosban is, ahol kevesebb ugye a növényzet, ott számíthatunk rá, hogy tikkasztóbb lesz a kánikula, ezen nem mondok újdonságot. A mai maximum 30-32 fok lesz, a szélcsendes időben, a melegben könnyebben lankadhat a figyelem a volán mögött, ezért vezessenek óvatosan, ma már több baleset is volt, illetve a szikrázó napsütés miatt érdemes felcsapni a napszemüveget is. Könnyen kiszáradhatunk ebben az időben, úgyhogy fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot. Az M4-es autóúton a Kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenőhelynél személyautó szalagkorlátnak hajtott. A helyszínelés idejére a 69-es kilométernél a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé az M0-as autóúti csomópontnál a 22-es kilométernél. Az út menti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel egy sávot lezártak, lassul arra felé. A forgalom még mindig sokan tartanak hazafelé, valószínűleg így lesz az egész délután. Balatonról az M7-es autópályán Budapestre a 90-es jelű Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen az M0-as autóútig számítani kell szakaszos torlódásra. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra, sávelhúzásra kell készülni. A Gyógyszergyári utcánál pedig mindkét irányban, illetve az éles sarok felé a Gyakorló utca után, aki nem budapesti, ez a 10. kerület volt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: a Sláger FM. Én két dolgot utálok nagyon, az egyik a hazugság, a másikat meg nem árulom el. Éppen ezért annyira nem szeretem, amikor valakinek hamisan mosolya, vagy nem őszintén jön, pedig a kutatások szerint most megéri így is mosolyogni, mert akárhogy is történjen közben, szerotonin, dopamin és endorfin is felszabadul a szervezetünkben, ami csökkenti a vérnyomást, javítja a hangulatunkat, sőt, még a fizikai fájdalmon is segíthet, és akár hiszik, akár nem, ez akkor is működik, ha nem teljesen őszinte az a mosoly. Sőt, ragadós is. Minden mellette szól, úgyhogy mosolyogjunk együtt a következő dal közben is akár. A Follow the Flow készülődik. 2023-ban jelentették meg a Maradok távol című dalukat, ezt a zenét Somogyvári Dániel és Szakács Gergő jegyzi.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégyen.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján.

0: Otis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. Hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. Premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
3: Hőhullám,
4: hangulatingadozás,
3: éjszakai izzadás,
4: alvászavar,
3: hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke?
8: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
9: Hatóanyag a Rhodiola Rosea speciális kivonata.
10: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
11: Vitongo. Stresszre Vitongo.
12: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
14: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
15: A Sláger FM-et hallgatja.
16: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
14: Köszönjük.
1: A reklám után.

0: mintegy 20%-kal csökkent a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Látó és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Megkezdte a felkészülést a Van Veszprém a 2026-27-es idényre. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Mintegy 20%-kal csökkent a dél-balatoni vendéglátók forgalma a tavalyi évhez képest, számolt be a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete. A hétvégék továbbra is erősek, hétköznapokon azonban jelentősen kevesebb a vendég. Sok család inkább otthonról vitt étellel, hűtőtáskával érkezik a strandokra. A magas árak, a növekvő költségek és a munkaerőhiány miatt több vállalkozó már csak hétvégenként nyit ki, vagy teljesen feladta a működést. A vendéglátósok szerint a klímaváltozás miatt a nyári szokások is átalakulnak. A nagy hőségben sokan csak délután mennek fürdeni, ezért új nyitvatartási rendhez kell alkalmazkodni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő csabai tekergő. Emelkedett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelő rendszereket leállítják, a szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. A nyári időszakban különösen sokan használják az elektromos rollereket, ezért arra kérnek minden közlekedőt, hogy fokozott óvatossággal, a szabályokat betartva közlekedjen, és a hőségben a megfelelő folyadékpótlásról se feledkezzen meg. Látó és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Augusztus 15-e és 20-a között immár 15. alkalommal rendezi meg a Balaton körüli túráját a Mozdulj Közhasznú Egyesület. A több mint 70 fős csapat 6 nap alatt teljesíti a távot. A tandemeken látó és látássérült kerékpárosok közösen tekernek. A szervezők szerint a siker kulcsa a bizalom és az összehangolt együttműködés. A jubileumi túra során több balatoni településen is találkozhatnak majd velük a nyaralók, akik testközelből is megismerhetik ezt a különleges közösségi élményt. Véget ért a nyári pihenő, megkezdte felkészülését a Van Veszprém a 2026-27-es idényre. A játékosokra az első napokban orvosi vizsgálatok és fizikai felmérések vártak, majd Javier Pascual vezetésével elindult a közös munka. A keret a nyáron több ponton is átalakult, érkezett többek között a világ egyik legjobb kapusának tartott Emil Nielsen, Lukas Jørgensen és Imre Bence, miközben több meghatározó játékos távozott a klubtól. A veszprémiekre edzőmérkőzések és nemzetközi felkészülési torna is vár. Az első tétmeccset augusztus végén a Szeged ellen vívják a Szuperkupában. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Lássuk, mi a helyzet az utakon, az M4-es autóúton, a Kisújszállás felé vezető oldalon, a Ceglédi pihenőhelynél. Személyautó szalagkorlátnak hajtott, a helyszínen és idejére a 69-es kilométernél a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé az M0-ás autóúti csomópontnál a 22-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, terelés van. Lassul a forgalom az M6-os autópályán a főváros felé Kulcs és Adony között, egy műszaki hibás kamionmentését végzik az 58-as kilométernél, egy sávon halad a forgalom. És továbbra is félpályás lezárásra kell készülni a budai várban, a dísztéren, mert a burkolatot javítanak, ahogy azt korábban is mondtam, a 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz pedig a Palota út elején áll meg. Aztán a 12. kerületben Városmajor utcával a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell készülni, mert épületfelújítás zajlik. 06 30 30 39 85 8, ez a telefonszámunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Amit biztosan megígérhetek, hogy 16 óra után is csak a legnagyobb slágerek szólnak. Augusztus 9-e van vasárnap. A futballvilág is bekapcsolódik ebben az órában a Die Die formájában. Az írei világbajnokság hivatalos dalajon Shakira közreműködésével.

A Sláger FM-et hallgatják. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétány felől látszólag gyalogosan is megközelíthető a hajógyári sziget. Viszont az átkelés, baleset is életveszélyes, erre hívták fel a figyelmet. A budapesti rendőrfőkapitánysága a fesztivál, Sziget Fesztivál szervezőivel egy

Együttműködve kerítést és figyelmeztető táblákat is kitett ott a parton. A területet a sziget teljes ideje alatt a rendőrök is figyelik, hogy ne legyen baj. A hatóságok pedig arra kérnek minden fesztiválozót, hogy kizárólag a hivatalos bejáratokat használják. Ez nagyon-nagyon fontos, ne essen senkinek baja. Lisa Stansfield érkezik, az All Around the World 2 hétig vezette a fény korában a brit slágerlistát, és még most is nagyon-nagyon szeretjük.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Még mindig nagy a hőség, ezért akkor is tartsanak egy rövid pihenőt, ha még jól bírják. Szoktam mondani, hogy a kiszáradást jeleit, ha érzékeljük, akkor már késő, úgyhogy ne várják meg a szomjúságérzetet, inkább igyanak minél sűrűbben egy korty vizet, és álljanak árnyékba, hogyha úgy érzik, hogy már nagyon meleg az idő. Most pedig nézzük meg akkor közelebbről, mire számíthatunk még a délután hátralévő részében, és persze azt is megvizsgáljuk, mi a helyzet az utakon. A legtöbb településen vételkörzetünkben már elértük a mai napra jósolt 32 fokos maximumot. A vételkörzet egészén kellemes strandidő uralkodik, az égen továbbra sem látni felhőket a szabadtéri kikapcsolódáshoz, vagy a vízparti pihenéshez így tökéletesek a feltételek. Csak hát vigyázzanak magukra, mert az UV-sugárzás is egész nap nagyon erős, és a tikkasztó melegben észre sem vesszük, ha kiszáradunk. A szél továbbra is mérsékelt marad, az utakon pedig változatlanul szárazak a burkolatok. Tart a felújítás a Mester utcában, egyirányúsították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamossénekre terelik. Lezárják a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. Burkolatjavítás miatt már erre számíthatnak az arra közlekedők, aztán az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sávjárható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában is, megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Azaz útszakasz is fontos még a 11. kerület, a Budafoki út, ahol a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. 0630 30 30 95 8. Marad a forró drótunk itt, amúgy csöröghetnek is, nem csak üzeneteket várok.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcső nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Ez a Sláger FM. Az elmúlt napok hűsége miatt szerintem sokan átértékelték a vízivás fontosságát. Amellett, hogy nem csak azért fontos, hogy ne száradjunk ki, de bizony az ízületek működését is segíti, az emésztésünket és a testhőmérsékletet is szabályozza. A magasabb vízbevitel segít abban, hogy jobban koncentráljunk, hogy jobb kedvünk legyen, a korai és esti órákra halasztott sport teljesítményt is növelheti, na meg persze, ha fáj a fejünk, ezt mondanom sem kell, egy nagy pohárvíz ezen is segíthet, de mennyi az annyi? A felnőtt nőknek naponta állítólag legalább 2, a férfiaknak 2,5 liter folyadékot ajánlott bevinni, de ez most egy picit növekedhet a nagyon meleg időjárásra való tekintettel. Vigyázzanak, hogy ne rövid idő alatt gurítsuk le ezt a sok-sok vizet, hanem kortyonként egész nap figyeljünk rá, hogy folyamatosan fogyasszuk el. Átadom a terepet közben Laura Brannigannek a Self Control című dalával 84-ből, ő is arra tanít minket, hogy egy kis önkontroll sosem árt.

0: is...
1: Hello, it's Susk Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatos.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább emelkedett a Duna vízállása, javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 cm-s emelkedés vár Paksnál, míg keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglásra hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, a helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hambas-Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helytadó hajógyári szigetre. Mivel a Dunán történő átkelés baleset és életveszélyes, a budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területekre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
2: Ami a mai napot megnehezítette leginkább a közlekedési baleseteken kívül az, hogy nagyon sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán, és ez most is így van, hogyha jól látom, a 90-es jelű Balatonfüred-Enyink csomóponttól egészen Székesfehérvárig számítani kell szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre. Az M4-es autóúton a Kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenőhelynél személyautó szalagkorlátnak hajtott, a helyszínelés idejére 69-es kilométer Gábornél a pihenőhelyen keresztül terelik. A forgalmat aztán az egyes főúton Komárom belterületén a 86-os kilométernél személyautó és egy autóbusz ütközött össze, félpályás lezárás van érvényben, legyenek nagyon óvatosak. A Budai várban továbbra is a dísztéren félpályás lezárás van a burkolatjavítás miatt, illetve tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben. Ma éjféltől zárták le a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között a Révai közt már korábban lezárták. Az elérhetőségünk 0630 30 30 95 8.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a mai utolsó közös óránk, velem legalábbis, 5 óra után a Flowers 2024-ben 2 Grammy-díjat is hozott Miley Cyrusnak, úgyhogy nem hagyhatom ki, ezzel megyünk tovább. Tartsanak velem, én Zsupon Ági vagyok, ez pedig a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM. Ma este még különleges kertmozival vár mindenkit a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Az augusztus 9-i vasárnapi programon az Interstellar, vagyis a csillagok között, valamint az Apollo 13 kerül majd vetítésre. A piknik hangulatú vetítés előtt csillagászati beszélgetésbe is bekapcsolódhatunk, utána pedig távcsővel figyelhetjük az égboltot, így egyest alatt a filmes és a valódi univerzum is közelebb kerül hozzánk. Menjenek el, ez egy szuper programnak ígérkezik Alex Warren következik, közben itt nálunk. A Fever Dream idén februárban jelent meg, fantasztikus sláger.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ahogy azt mondani szoktam, a nyárnak is megvan minden dallama és hangulata, amihez kapcsolódik egy szuper sláger. Töltsék ki a zenei kvízt a slágerfm.hu-n, és mondják meg önök, hogy melyek a legjobb dalok. 3 2-személyes, 2 éjszakás félpanziós wellness hétvégét tudunk felajánlani cserébe a szerencséseknek, Gárdonyba, Mátrafüreden és Siófokon. Természetesen a játékszabályokat szintén megtalálják a slágerfm.hu-n. Most jöjjenek a friss időjárás és közlekedési információk, aztán pedig zenélünk tovább. A délután második felében is folytatódik a zavartalanul napos száraz hétvégi időjárás. Szerintem ennek azok örülnek a legjobban, akik a mai napot strandolásra szánták. A strandokról vagy kirándulásból hazainduló kiváló látási viszonyokra is tökéletesen száraz aszfaltra számíthatnak az egész régióban. Az időjósok szerint csapadék sem lesz már a mai napon. A csendes légmozgás késő estig kitart. A mai 32 fokos csúcsértékeket követően lassan enyhül majd a meleg. A tiszta éjszakát követően pedig a holnap hajnali órákra 20 fokig frissül a levegő. És akkor lássuk, mi a helyzet az utakon. A 12-es főúton Vác és Verőce között 2 személyautó, egészen pontosan 3 személyautó ütközött sajnos össze. A 2-es kilométernél teljes útzár van, érvényben kerüljenek, hogyha tudnak. A Nagytétényi úton, Hárosvas útállomás közelében, a Promontor utcánál vízvezetéket javítanak. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, ott is vízvezetéket javítanak, tart a felújítás a 18. kerületben is. A Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, ott elektromos közmű építése zajlik, aztán a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. 0630 30 30 95 8. Ez lesz az SMS és telefonszámunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Szerintem kevesen gondolnák, de van egy olyan hobbi, ami nincs összefüggésben a testmozgással, és mégis éveket adhat az életünkhöz. Persze ez nem azt jelenti, hogy most már nyugodtan le lehet ülni a kanapéra, semmit se csinálni, de érdemes megfontolni, hogy ezt a hobbit is betűzzük a hétköznapokba. A könyvolvasásról van szó, ami nagyon sokat segít megőrizni a szellemi frissességet. A Yale Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy naponta legalább 30 perc olvasás mennyit ad az életünkhöz, és arra jutottak, hogy átlagosan 23 hónappal éltek tovább azok az emberek, akik olvastak, azokhoz képest, akik nem. Az biztos, hogy a jó könyvek mélyebb figyelmet igényelnek, és a rendszeres olvasás segít elkerülni mindenféle mentális betegséget vagy időskori emlékezetromlást. Szálljanak rá egy kis időt, mindenkinek megvan a kedvence, én ebben biztos vagyok. Ahogy a daloknál is, Sophie Alice Baxter érkezik a Murder on the Dance Floor című slágerével, a Saltburn című filmnek köszönhetően tért vissza a brit top 10-be, és már is jön nálunk.

0: Ez a Sláger FM, én pedig most búcsúzom, legközelebb holnap délután 4 órakor találkozunk, reggel pedig Karakas Balázs ébreszti önöket. Tartsanak velünk és rádiózzanak a Sláger FM-mel. A következő órákban is sok-sok tartalommal és csak a legnagyobb slágerekkel várjuk önöket. Na meg a slágerlistával érkezik Kisó és Áron, úgyhogy ne menjenek sehová. Köszönöm a figyelmet. Zsupos Ági vagy.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
2: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban, vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják. A szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják. A szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei évfüredi borásza Koroncai Martin lett, a városborának pedig a Balog Pince 2025-ös olasz rizsling dűlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kis Vince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama Arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben, mai féltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A villamos pályakarban tartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra készüljenek a 2. kerületben és a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert itt a vízvezetéket javítják. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján elérkeztünk a top 20-hoz. Érzitek-e?
5: Igen.
4: Top 20. Mondjuk attól függ, hogy milyen kategóriában van a top 20, nem? Mert hogyha az új partnerednek mesélsz az exteidről, az új 20-as listájukról, akkor nem biztos, hogy jó néven veszi.
6: Ugyan.
4: Viszont most ugye a legjobb 20 dalról beszélgettünk, amit a héten hallgattatok. A hétszerre Whitney, aki 30 éves lenne, Orsi pedig a múltból dalokat hoz. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Kashmirral, ez a Wild Ride és a 20-as.

0: és a Door becsapta a 18-on, egy híren és a kamera pedig forgott a 19-en. Kicsit föl vagyok ajzva, de szerintem csak megsütött a nap. Orsi jön, és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 26 éve Craig David vezette a brit slágerlistát Seven Days című dalával. Mindössze 19 éves volt, amikor ezzel a slágerrel történelmet írt. Ő lett addig a legfiatalabb férfi szóló énekes, aki a brit kisnemezista élére került. A dal már a igazi R&B klasszikussá vált, Craig Davidet pedig egy csapásán világsztárrá tette. Következzen a Seven Days.

0: Craig David, milyen régen hallottam nyafogni az embert. Ez volt a 7 Days, köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, Whitney Utnyi, azaz Whitney Houston. Ugye említettem, hogy a pop bálkirálynőjének hívták, de más valaki egy büdös k***nak. Ez a valaki pedig Bobby Brown volt, az igazi hülye, ha engem kérdeztek. Tehát, hogy azért ezt a nőt nem megbecsülni, az, na, arra születni kell, kérem. Tehát az így a tanulással nem megy. Arra tényleg tanulni kell hozzá, fejlődni kell hozzá, meg hülyének kell születni. Tehát, hogy az, na,
1: értem.
0: Láttatlanba mondom, Whitneyre nem lehet haragudni, Whitneyt szeretni kell. A bulvár sajtó egyébként szerelmüket elég részletesen dokumentálta. Bobby előtt egyébként szintén világsztárokkal járt, lehet, hogy ezt nem bírta Bobby bevenni.
1: Hogy mi van?
0: Jermaine Jackson énekes, NFL játékos, Randall Cunningham és Eddie Murphy is a kedvese volt Whitney Houstonnak.
2: Le a kalap!

0: Bobival 89-ben jöttek össze, 3 évvel később össze is házasodtak, és 2007-ig voltak együtt. Sokan úgy gondolják, hogy Bobit el vitni drogfüggőségéről, alkoholizmusáról, amik végül a halálához is vezettek. Na, és ez a csávó viselkedett vele úgy, ahogy...
1: Legyen óvatos.
0: Szóval... Ne bántsuk Bobit, mert lehet, hogy ártatlan. Biztos nem. Hülyeség? Na, ki mondta ezt?
1: Nem tudom.
0: Nem tudhatjuk, nem tudhatjuk. De azt a drága asszonyt talán lehetett volna jobban megbecsülni. Ed Sheeran, azt hiszem, a 17.

0: Taylor Swift és az Opelite a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Érkezik Orsi, aki hozott nekünk valami nagyon gazdaságos dalt.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 39. születésnapját Fluor Tomi, bár már korábban is zenélt, az Ország igazán a Mizu című slágerrel ismerte meg 2010-ben. Néhány évvel később Diazzal megalapították a Well Hello-t, amely rövid idő alatt a hazai popzen egyik legsikeresebb formációja lett. A Rappart után újabb óriási slágerrel jelentkeztek, ezt a dal pedig ma is kívülről fújja a közönség. Jöjjön az Apuvet!

0: és apuved meg. Köszönjük szépen! Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján a Hiánypótló Whitney Houston adásunk. Több rekordot is tart a mai napig, egyébként Whitney Houston, az egyetlen női előadó, akinek sorban 7 kislemeze is az amerikai slágerlista élére került. Köszönjük a statisztikákat, tényleg ez nagyon fontos. Valaki ezt nézi, hogy kik azok, akiknek sorban 7 kislemeze is az amerikai slágerlista élére kerülnek. Hú, hogy nem fárad el az agya ebben a vizsgálódásban. Minden idők legkelendőbb filmzenei albuma, ami több mint 45 millió példányban talált gazdára, ez a Bodyguard, ezt is ugye ő jegyzi, mármint Whitney Houston és ugye Kevin Costnerrel alkottak egy párt a filmen, de hála Istennek Kevin Costner nem énekelt. Ezt megúsztuk! A Guinness Rekordok könyve szerint ő a legtöbbször díjazott női előadó a világon. Ezért mondtam, egy ember nem díjazta, azaz fogyatékos Bobby Brown, de mindegy, lépjünk ezen túl. Föl fogom ezen néha húzni magam.
1: Értem.
0: Több mint 600 különböző elismerésben részesült egyébként a karrierje során, és ha már szóba került a több mint testőr, Whitney egyik legismertebb dala, egy feldolgozása az I Will Always Love You-nak. Mármint úgy értem, hogy ez egy feldolgozás, mert az eredetit Dolly Parton írta, már 74-ben sikerre vitte, és country sláger volt.
1: Ez lényeges.
0: Ma pedig a dobkiállással játékot is szoktak játszani. Tudjátok, van a nagy modulálás előtti pillanat, amikor mindenki elhallgat, és van egy dobütés, amire Whitney prejön, és ugye ezt a dobütést kell eltalálni. Van egy játék a neten, nézzetek, mert nagyon vicces. Előtted van egy dob, és akkor kell ráütnöd, amikor az eredetiben is van. Baromi jó, hogy eltalálod-e vagy nem.
1: De.
0: Közben Katolin és Jani bácsi döngetik az ajtót, úgyhogy a Turn the Lights Off-val most akkor engedjük őket a 14.

0: 12. Extant Terra és Misha Miller Don't Leave Kylia, Tóth Abigail és a Sugar Daddy pedig a 13. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Éppen 19 éve Jennifer Lopez pert nyert első férje Ojani Noah ellen. A férfi könyvet akart megjelentetni közös életükről és a kapcsolatuk intim részleteiről. Jennifer azonban bírósághoz fordult. Sikerült megakadályozni a könyv megjelenését, ráadásul a perben több mint $500,000 kártérítést is megítéltek számára. Most azonban inkább a zenéje a főszerep, Jennifer Lopez-től következik

0: Lopez, Jennifer és a Entya Mamma. Köszönjük szépen! Gyerekek, Zendaya bejelentést tett. És
1: nekem ez felfoghatatlan.
0: Kijelentő mondatokban. Tehát nagyon kijelentőben bejelenteni az nem könnyű, de megtette.
2: Jól van.
0: Az elképesztően sűrű időszaka után pihenőt tart, és egy időre visszavonul a nyilvánosságtól. Ezt jelentette be, vagy ki?
1: B.
0: Az elmúlt évben 5 filmet forgatott, férjhez ment Tom Hollandhoz, ezt felért másik öttel, és szinte folyamatosan az egyik forgatási helyszínről utazott a másikra. Hát ezt hívják karriernek. Az Odüsszeia jó film egyébként, nem láttam még. Ajánljátok?
1: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Írjátok meg. New York-i premierjén azt mondta, hogy néha egyszerűen el kell tűnni egy kicsit, mert az agyát hónapok óta egy perce sem tudta kikapcsolni. Nem a színészettel akar felhagyni, csupán szeretne feltöltődni és végre saját magára koncentrálni. A pihenő előtt még több komoly munkát is vállalt, köztük az Euphoria sorozatot, a Dűne harmadik részét, a Shrek 5 egyik szinkron szerepét is, és mondom továbbra is, hogy a pókember felesége, ami hát nem lehet egyszerű, ha be kell fonni a hálószoba sarkait. Vagy néha le kell pókhálózni az öreg Tomot. Jó, van, csak szövögettem egy kicsit a szálakat. Na, Cameron és a Be Mine a 11.

0: Cameron és a Be Mine a 11. helyen, és már csak a legjobbak vannak hátra. Fogyunk, gyerekek, fogyunk. Úgy is mondhatnám, hogy olvadunk, sül a zsír. Ebben az időben top 10 van már csak hátra, amivel folytatjuk az Opel-val is legelistetek csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyarország energiaellátása stabil, közölte a miniszterelnök. Ősszel visszakaphatják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok. Rengeteget vonulnak a tűzoltók emberi felelőtlenség miatt. Molnár Róbert vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nem összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós projektekre pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalás áll rendelkezésre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÍV hálózatot és folytatnák a fővárosi elővárosi vasútfejlesztést. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfő Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövészdandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter. Bejegyzést tett közzé az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán, miután a tűzoltók már szinte képtelenek lépést tartani az országszerte tomboló szabadtéri tüzekkel. A helyzet már számukra is sok, és egyelőre nem látják a folyamat végét, miközben embert próbáló hőségben kell megküzdeniük a lángokkal. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama Arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben, mai féltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A villamos pályakarban tartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben és a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Lezárták a félútpályát a hatodik kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert itt a vízvezetéket javítják. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közvetítés alapján. Jön a top 10 Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Whitney Utnyi, azaz Whitney Houston, aki a 63. születésnapját ünnepelné, de ebben megakadályozta a korai halála.
3: Mi van?
0: Ez most hülyén hangzott, belátom, pedig tényleg nagyon bánom, mert nagyon szerettem a Whitney-t. A Whitney-t, nem véletlen mondtam így, mert ő azért a Whitney, nem csak úgy egyszerűen egy Whitney. Az Opelvális slágerlistában 10. helyen Ray Dalton és a

0: Roy Get Lucky a 8., Bibi Rixes a Faithless New Religion-je pedig a 9. Na ennyit erről, a folytatásban Orsi hoz nekünk valami nagyon keményet.
1: Visszapillantó.
2: 4 éve búcsúztunk Olivia Newton-John-tól, de a dalai és a filmjei ma is ugyanúgy velünk élnek. A Grease nem csak minden idők egyik legsikeresebb musicalje lett, hanem generációk kedvence. Sandy és Danny történetét pedig ma is kívülről fújják a rajongók. Ez a dal a film egyik legvidámabb pillanata, amit egyszerűen lehetetlen mosoly nélkül végighallgatni. Olivia Newton-John és John Travolta következik a We Go Together című örökszöveg.

0: Olivia Newton-John és John Travolta a We Go Together című dalát hallottok, köszönjük szépen. Ez itt az Open Valley slágerlista, érkezik a hét sztárja Whitney Houston. Osama Bin Laden is felfigyelt rá, a híret terrorista azt tervezte, hogy megöli Bobby Brown-t, Whitney Houston pedig elrabolja, és az egyik feleségévé teszi.
1: De jó ég.
0: És meg kell mondjam, nem sok mindenben értek egyet Osama Bin Ladennel, de ez egy közös vonásunk, tehát hogy én is gondoltam erre, bevallom őszintén.
1: Valóban?
0: Azt az idióta Bobby Brown-t eltenni balra, és beleszerettetni magunkba az énekesnőt, Whitney-t.
1: Volna egy javaslatom.
0: Azt mondják, a szerelem sötét verem, és hát gondolom Osama Bin Laden addig ott is tartotta volna Whitney-t, amíg igazából azt nem látja azt a fényt csillogni a szemében. 1996-ban a brunei szultán lányának esküvőjén privát koncertet adott, 7 millió dollárt rakott zsebre érte.
2: Annyi pénz az, sajnos kell is.
0: Te tudjátok, mondta a szultán a kislányának, hogy
3: na kislányom, kit szeretné hallani? Elhozom neked az SP-t.
4: Nem!
3: Nem á, akkor a Velhelót.
4: Nem!
3: Nem á, kit hozzak el neked a Majkát?
4: Nem!
3: Jó van. Legyen a Whitney.
0: Szóval ez valahogy így történhetett, és a szultán azt ki tudta csengetni a 7 millió dollárt, csak hogy a lánya abba adja azt, hogy
4: nem!
0: 2012 elején Whitney holttestére egy hotel fürdőszobában találtak rá, illetve a testőre találta meg. A vérében jelentős mennyiségű kokaint mutattak ki, ettől függetlenül még azért, mert valaki bekokainozott, nem kell egy hotel fürdőszobájában holtan találni. Sokan emlegetik, hogy nem volt minden tiszta a halála körül, ráadásul a lánya halála kísértetésen hasonlít az övéhez, mert hogy akárcsak őt, a lányát is 22 éves Bobby Kristanát is egy fürdőkádban találták meg eszméletlen állapotban, 3 évvel Whitney halála után.
1: Jó Isten.
0: Furcsa dolgok öröklődtek a családban, vagy véletlen volna, aligha. Válasszon mindenki a véletlen és az összeesküvés elméletek közül. Whitney Houston 14 éve az angyalok kórusát erősíti, ami azt hiszem, hogy megkapta az egyik legjobb hangot, amin meg tud szólalni. Én kialudtam. 7. Hip Hopton és Norma Jean Martin Out of My Head-je

0: Seinfeld és Rosalind Hot Like Mania, Martin Garrix, Matiz és Barb's Butterflies-a pedig a 6. a héten, utóbbi a 14-ről rontott, úgyhogy nem jött fel. Rontott? A nézőpont kérdése. Aki nem szereti a lepkéket, annak a rontást nyilván. Leveszem a rontást. Felteszem a rántást.
1: Befejezte?
0: Na, mondják az öreg azt, hogy Orsi jön közben, mert azt hiszem, hogy egy kis pihenésre van szükségem.
2: Visszapillantó.
3: Augusztus 8-án ünnepi születésnapját Keresztes Ildikó, Artisziusz és többszörös Emerton díjas énekesnő, színésznő, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja, akinek jellegzetesen rekettes hangját néhány másodperc után bárki felismeri. Több mint 3 évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének, miközben színházban és televízióban is rengeteget szerepel. Most jöjjön az egyik kedvencem tőle, a démon, aki

0: Keresztes Ildikó, démon, aki bennem van, tessék, mondtam, leveszem a rontást, felteszem a rántást.
1: De parancsolj.
0: És akkor jön Keresztes Ildikó, a démon, aki bennem vanna. Véletlen volna!
1: Pontosan.
2: Aika!
0: Ez itt még mindig az Opel is legelista. Tudjátok, a nyár folyamán nem csak zenét adunk nektek, hanem zenékre jegyet.
1: Mi?
0: Koncertjegyeket. Oh. Olyanokat, amik már elfogytak, de még velünk lehet nyerni. Sokféleképpen lehet velünk nyerni egyébként, de ez például az egyik. A Szigetre még kaphattok jegyeket nálunk, ha játszatok és nyertek. Felé Blues Capaldi, a Morcsiba vagy Ibzera Lawson. Hm? Na, megéri, játszatok, nyerjetek. Addig mi meg itt Taylor Swiftet adunk nektek, jó? The Fate of Ophelia, a negyedik.

0: Ophéliával Taylor Swift betöltötte a négyet, gratulálunk, és most Orsi jön, és hoz valamit a héttárjától, Whitney Houstontól.
1: Visszapillantó.
2: 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, minden idők egyik legnagyobb énekesnője. Hatszoros Grammy-díjas előadó volt, albumaiból világszerte több mint 200 millió példány fogyott, a Guinness Rekordok könyve pedig hosszú időn át a legtöbb díjjal kitüntetett női előadóként tartotta számon. Nem csak kivételes hangjával, hanem filmszerepeivel is történelmet írt, elég csak a több mint testőrre gondolni. Ma már nincs közöttünk, 2012-ben mindössze 48 évesen hunyt el, de dalai örökké velünk maradnak. Most következik az 1990-es I'm Your Baby Tonight.

0: I'm your baby tonight, Whitney Utni. Édes jó Istenem, de kár ezért az asszonyért, de tényleg.
1: Hát, igen, nagy kár.
0: Milyen szép lenne, még 63 éves, az gyönyörűek még a nők 63 évesen. Már amelyik úgy vigyáz magára meg, tehát tudjátok.
1: Nem tudom.
0: Mondjuk egyáltalán nem eszik. Meg, mert vannak ilyen dolgok, amik kellenek hozzá, de például őt nagyon szépnek képzelem. Már csak a top 3 van hátra, lássuk kik jutottak a top 10-be, de lecsúsztak a dobogóról. Ray Dalton és a Blood Running a tizedik. Biluxa és a Faithless New Religion a 9. helye. Nyolcadik Loi és a Get Lucky. Hetedik a héten Hipaton és az Out of My Head. Martin Garrix és Bob's Butterflies a 6-ost hozta el. Ötödik helyen végzett a héten Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja. Taylor Swift a 4. helyen a Fate of Ophelia-val. Pedig nyilván csak a héten Alex K.

0: Angie és a Bambolé harmadik helyen. Orsi közben lerakott elém egy hírt, mert hogy ez friss, amiből egy szót nem értek. Úgyhogy most ezt nézzetek el nekem, én ezt most felolvasom nektek.
1: Ne.
0: De a, kezdem, és meg fogjátok érteni.
2: Gyerekjáték.
0: 10 év házasság után beadta a vállókeresetet Abby Elliot. A Maszkó című sorozat Natalie Sugar Berzattója. Szót se értek az egészből, de valaki el akar válni. Ez a lényeg. A színésznő július 17-én fordult bírósághoz, igen, ezt így szokták. A hivatalos indoklásban először nem, hát először elfordul a férjétől, és hozzáfordul a bírósághoz. Igen, tehát ez egy ilyen, igen, fordulásból legalább kettő kell.
3: Abszolút!
0: A hivatalos indoklásban kibékíthetetlen ellentétek szerepelnek. Két közös gyermekük van, a 3 éves Edith, és az idén született William. Na idén, Istenem, megszületett a kis William, most mi lesz itt gyerekek a kis Williammel?
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Tényleg, ez olyan szomorú. Ez most tök komolyan mondom. Abby közös jogi és fizikai felügyeletet kér, ez mondjuk helyes, emellett házastársi tartásdíjat is szeretne.
3: Miért?
0: Erről már nem teljesen egyezik a véleményünk. Miközben azt kéri, hogy a férje ne kapjon hasonló támogatást. Mi van? Milyen támogatás?
1: Jogi.
0: Na, akkor ezt még egyszer. Házastársi tartásdíj, de a férje ne kapjon. Miért ezt nem egymásnak kell fizetni? Mi az, hogy férjenek átad? Valaki ezt magyarázza el.
1: Nem.
0: Azt is szeretné elérni, hogy Bill Kennedy fizesse a vállóper ügyvédi költségeit, a szakítás valódi okairól egyikük sem nyilatkozott. Hű, de bonyolult ez, drága barátaim. Egy nagyon fontos dolog van. Tehát tényleg, aki szeretné itt nyugalmat, hogy az ne is ismerkedjen.
1: Tényleg?
0: De tényleg, mert hogy mi lehet, ugye? Megismerkedsz, minden jó. Hát, jó, de az se problémamentes. Megismerkedsz, nem jó semmi. Hát ez, na, az nem jó. Megismerkedsz, változtatni akarsz. Na, és akkor itt jön ez, amiről itt most a Natalie Sugar Berzattója Maszkó sorozatból beszélt nekünk, Abby Elliot, semmit nem értek bőle, de a lényeg az, hogy ő például ezt csinálta, semmi nem jó, változtatni akar, és akkor most itt megy a vége láthatatlan gyilkolása a másiknak.
1: Úgy tűnik.
0: Úgy, hogy a legjobb otthon maradni, hallgatni a Sláger FM-et, nézni a Netflixet, azt ne szóljatok senkihez, abból még baj nem volt. Hölgy és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig az aranyat lecserélte ezüstre. Na, a családi ezüst.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-jét hallottuk a második helyen. Köszönjük szépen, csodálatos a családi ezüst előkerült, meghallgattuk, nagyon szépen csengett. Miközben Tom Jones vagyonát több mint 300 millió dollárra becsülik.
1: Ennyi az anyag.
0: Házasságunk kívül született fia az utcán él és ételért kordul. Igen, ezek a speciális effektusok a lelkemet jelzik.
2: Ez gyönyörű.
0: A pénz sem kicsi, meg hát a probléma se, úgy látom. A 38 éves Jonathan Berkeley édesanyja és az énekes rövid kapcsolatából született.
1: Kérdés, hogy képes-e úriember maradni?
0: Ezt el tudom képzelni, hogy ment a színész öltözőbe Tom Jones, és jött a Berkeley édesanyja, hogy...
3: Mr. Jones?
4: Tessék befáradni. Aha! A viszontlátásra.
0: Na, így szoktak történni ezek a rövid kapcsolatok. Tom Jones éveken át tagadta, hogy ő lenne az apa, a DNS vizsgálat azonban később egyértelműen igazolta az apaságát, de mégsem akart találkozni a fiával.
1: Nem hiszem el.
0: Korábban gyerektartást fizetett Jonathan édesanyjának, személyes kapcsolatot soha nem alakított ki vele. A fiú most hajléktalanként él, miközben az apja továbbra sem vesz róla tudomást.
1: Ez komoly?
0: Na, gyerekek, így a végére azért, hogy föltettem a nagy kérdést, hogy ilyenkor mi van, nem? Azért ez elég kemény, hogy a vagyonod 300 millió dollár, megcsináltál valakit, csak egy kóbor numera volt. Most bocs, de hogy te tudom, ez...
3: Figyelj magát!
0: De hát ez van! És akkor utána felelősségvállalás meg nincs. Pedig a DNS is igazolja, hogy a gyereked. Most a kérdés az, hogy halála után esetleg ilyenkor mi van a fiúval?
1: Nem tudom.
0: Mert hogy a magyar jog szerint egyébként neki egy komoly öröksége lenne, még akkor még letiltani is tudná az öreg Tom Jones. Azt te. Vagy nem jól tudom? Mindegy, írjátok meg, és különben meg ne foglalkozunk ezzel, mindenki vállaljon felelősséget azért, amit tett.
1: Így van.
0: Ennyi volt már az Opel-val is, legelista. Switch Disco, Riad, jó, tessék, még mondjatok valami bölcset, akkor tessék, szóljatok hozzá, ez mit csináljon magával a Tom Jones?
4: Nos, én ezt honnan tudnám? Nem az én gondom.
1: Bizisten felgyűjtöm!
0: Így legyen. Switch Disco, Riad, Stemfelt és a Sleep Tonight az első. Találkozunk a jövő héten. Szevasztok. Remélem akkor már csak 40.

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul, fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: mintegy 20%-kal csökkent a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Látó és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Megkezdte a felkészülést a Van Veszprém a 2026-27-es idényre. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Mintegy 20%-kal csökkent a dél-balatoni vendéglátók forgalma a tavalyi évhez képest, számolt be a kiskereskedelmi és vendéglátóvállalkozók érdekképviselete. A hétvégék továbbra is erősek, hétköznapokon azonban jelentősen kevesebb a vendég. Sok család inkább otthonról vitt étellel, hűtőtáskával érkezik a strandokra. A magas árak, a növekvő költségek és a munkaerőhiány miatt több vállalkozó már csak hétvégenként nyit ki, vagy teljesen feladta a működést. A vendéglátósok szerint a klímaváltozás miatt a nyári szokások is átalakulnak. A nagy hőségben sokan csak délután mennek fürdeni, ezért új nyitvatartási rendhez kell alkalmazkodni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézy Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő csabai tekergő. Emelkedett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják, a szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. A nyári időszakban különösen sokan használják az elektromos rollereket, ezért arra kérnek minden közlekedőt, hogy fokozott óvatossággal, a szabályokat betartva közlekedjen, és a hőségben a megfelelő folyadékpótlásról se feledkezzen meg. Látó és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Augusztus 15-e és 20-a között immár 15. alkalommal rendezi meg a Balaton körüli túráját a Mozdulj Közhasznú Egyesület. A több mint 70 fős csapat 6 nap alatt teljesíti a távot. A tandemeken látó és látássérült kerékpárosok közösen tekernek. A szervezők szerint a siker kulcsa a bizalom és az összehangolt együttműködés. A jubileumi túra során több balatoni településen is találkozhatnak majd velük a nyaralók, akik testközelből is megismerhetik ezt a különleges közösségi élményt. Véget ért a nyári pihenő, megkezdte felkészülését a Van Veszprém a 2026-27-es idényre. A játékosokra az első napokban orvosi vizsgálatok és fizikai felmérések vártak, majd Javier Pascual vezetésével elindult a közös munka. A keret a nyáron több ponton is átalakult, érkezett többek között a világ egyik legjobb kapusának tartott Emil Nielsen, Lukas Jørgensen és Imre Bence, miközben több meghatározó játékos távozott a klubtól. A veszprémiekre edzőmérkőzések és nemzetközi felkészülési torna is vár. Az első tétmeccset augusztus végén a Szeged ellen vívják a Szuperkupában. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gócot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyors forgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható. 2-1-re legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupa Alma Arénában játszott barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén José Mourinho inkább a fiataloknak adott lehetőséget a kezdőcsapatban, de a középpályán ismertebb játékosok is szerepeltek. A Real Madrid megnyerte tehát a meccset, a Fradi pedig csütörtökön a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa Ligában lép pályára. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gócot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyors forgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békás-megyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békás-megyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az iszap szintet tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották a
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: 2 évre legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupama Arénában játszó barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén Jose Mourinho inkább

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

103.1. Sláger FM Veszprém. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki, a háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiái 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbuszjára Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, de egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a maximum 33-37 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3%, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető Prime Tech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, de egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a maximum 33-37 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 21-én pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében Sárközi Dina visszatér méghozzá a Zeneházába. Énekes gitárosról van szó, hogy bemutassa első Cher című nagy lemezét a szabadtéri színpadon. Dina meleg, bársonyos hangja lírai finomságot ötvöz drámai erővel, miközben a költészet és a zeneiség találkozásának intim terét teremti meg, ahol a nyelv zenéjével játszik, és ahol minden dal egyszerre személyes vallomás és egyetemes emberi tapasztalat. Művészi gondolkodását sokféle hatás formálja. A személyes hangú dalszerzői pop, folktól a jazz, a világzene és az indie rock irányokig. Ezeket a különböző zenei nyelveket természetes könnyedséggel gyúrja össze egy saját, jól felismerhető hangzássá. Dina számára a zene közös játék és egyben kutatás is, olyan alkotói tér, ahol az improvizáció és az egymás figyelés alapvető, mármint az egymásra figyelés. Debütáló lemezét már sokan és régóta várták. Az album központi gondolata az igaz történeten alapuló Vissza a vadonba című könyvből és filmből ismert nagyon híres mondás, vagyis a boldogság csak akkor valódi, hogyha azt megosztjuk mással is. A lemez dalai ezt a kérdést járják körül, a megosztó és a fogadó szemszögéből egyaránt, középpontba állítva a törékeny emberi kapcsolatokat és az őszinte sebezhetőséget. A témához méltóan az album anyaga Dina szextetjével szólal meg. Nem egyedül lesz a színpadon természetesen, bár énekkel és gitárral ő jön, de ott lesz Fehér Melissa szaxofonon, Horváth Boton gitáron, Baranyi Bence dobok mögött, Pap Tamás bőgőn, Szabó Gergő billentyűkön, és Vas Paula vokált erősíti majd. Találkozzunk a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tovább emelkedett a Duna vízállása, javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 cm-s emelkedés vár Paksnál, míg kedre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, a helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hambas-Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helytadó hajógyári szigetre. Mivel a Dunán történő átkelés baleset és életveszélyes, a budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területekre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2020